0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjú slágereket, akkor
0: álljon meg egy darra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: A legjobb rock zene a 80-as, 90-es évekből.
1: Tehát a kulcs szó a rock!
0: Itt az SMR-ben.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: Retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már sok olcsó beszéd.

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már, sok olcsó beszéd.

right for you to run.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi...

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Friss hírek?
1: Megvan.
3: Okay.
2: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
2: A jelen hírei.
1: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
2: A 107,1-en.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Az interneten.
10: És a 107,1-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.
2: I send my greetings to all your listeners, all your viewers, all the people that are tuning into this show. And just know that Sandokan is alive and well.

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Duna történelmi mélypontot elérő vízállása ellenére stabil Szerbia villamos energia ellátása, közölte Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter. A Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, a kieső energiát pedig részben a piacról pótolják. A Drínán működő vízerőművek ugyanakkor a tervezetnél nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami hozzájárul az ellátás biztonságához. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a minimálbér mintegy 70 ezer dinárra, vagyis 600 euróra nőne, míg a szakszervezetek 650 eurót szeretnének. A végső döntés a Szociális-Gazdasági Tanács augusztus 18-ai ülésén várható. Ha ott sem születik egység, a minimálbér összegéről a kormány dönt. Egyre gyakoribbak a telefonos csalások Szerbiában, erre figyelmezteti a lakosságot a szerb belügyminisztérium. A csalók ismeretlen telefonszámokról hívják áldozataikat, és hamisan azt állítják, hogy valamelyik családtagjuk közlekedési vagy más balesetet szenvedett. Ezt követően sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Egyes esetekben nem csak készpénzt, hanem aranyat vagy más értéktárgyakat is követelnek. A belügyminisztérium arra kéri az embereket, hogy minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek. Sport. Ebben az évben is megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyar Kanizsán. A tornára az idén neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyar Kanizsa önkormányzata is támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek. A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton rendezik meg, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső, mindent eldöntő győzelmi meccset is. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek. Végül pedig az időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk a szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt! Reklám következik.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Mozaikos jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak itt a 107,1-en. A műsort egészen 14 óráig követhetik, és milyen jó, hogy rádiónk hullámhosszát választották, ugyanis több érdekes témával készültem a mai napra. De mielőtt rátérnék a részletekre, köszöntöm a névnaposokat. Boldog névnapot kívánok innen a stúdióból minden Gerda, János, Gertrud, Ibolya, Helén és Maxim nevű hallgatónak, valamint a születésnaposoknak is. Örömteli napot, jó egészséget kívánok! Augusztus 13-a van, a balkezesek világnapja. Ezen a napon a világ népességének azt a nagyjából 10%-át ünnepeljük, akik a balkezüket használják a mindennapokban. Nos hát tény, hogy világunkat alapvetően a jobbkezesekre tervezték, az ollóktól kezdve a konzervnyitókig, de elmondható, hogy a balkezesek kreativitásukkal és remek alkalmazkodó képességükkel egész jól leküzdik a különböző akadályokat, akik az ollóktól kezdve a konzervnyitókig, de elmondható, hogy a balkezesek kreatív

lány, hanem egy egyedi és értékes adottság. Hajrá, balkezesek! Na de így a világnapi kitekintő után most azért evezzünk át a mai adásunk témáira. Nézzük röviden, miről lesz szó a következő órákban. Gyorsabbá és olcsóbbá váltak a külföldről érkező euró átutalások, miután Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez. Erről hallhatnak majd egy összefoglalót. Továbbá kiderül az is, hogy milyen egy felnőttkori testvérkapcsolat. Varsányi Anna Ráadásul című darabja egy különleges testvéri történetet mutat be, amelyet Kónya Krisztina és Szilágyi Anna Mária vittek színpadra az idei nyárhangoló fesztiválon. Az előadásról és a szerepekről a két színésznő mesélt. És idén is lesz Parasztolimpia, 15. alkalommal szervezik meg a rendezvényt, a részleteket Tomik Nimród szervező mondja majd el, és nyári játékokra is invitáljuk a hallgatókat majd Tari Ádámmal, a Zentagunarasi IFI Klub elnökével, ugyanis 22-én a településen mókából és kacagásból szerintem nem lesz hiány. Továbbá állandó hallgatóink tudják, 14 óra után nem maradhat el Beszéljünk róla rovatunk. A mai adásban Kucsera Noémivel, a Szabadkai Zeneiskola gitártanárával hallhatnak egy beszélgetést, aki dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült. Tartsanak velünk ebben a pár órában, hiszen minden, ami még fontos, azzal foglalkozunk, érkezem majd egyéb közérdekű információkkal, út- és határhelyzettel, időjárás jelentéssel, és természetesen a mai árfolyamot is ismertetem majd önökkel. Amennyiben pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066-36-36-33-as számra. Rádiónk fő és felelős szerkesztője, Dédics Szuzanna, műszaki munkatárs, Nagy Viktor, a mikrofonnál Csernai Panna. Kezdődjön hát a mozaik Madonnával. Kellemes rádiózást kívánok!

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 13-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 33 para. 100 forint 32 dinár 18 para. A svájci frank 125 dinár 2 para, az angol font 137 dinár 36 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 79 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Lapszemlével folytatódik a Mozaik, már a kezemben tartom a Magyar Szó legfrissebb számát, és mivel csütörtök van, így az újsághoz hozzá tartozik a Tarka Világ melléklet is. Na de nézzük a Magyar Szó címoldalán mi olvasható. A zentai népkert új arca, elkészült a terület fejlesztésének átfogó koncepciója. Továbbá arra is keresi az újság a választ, hogy hová tűnik el az ivóvíz. De már lapozom is, az ukrajnai háborúról is olvashatnak a második oldalon, a harmadik oldalon a kitekintőben pedig Gyulai cukrászda készítette Magyarország tortáját, megválasztották a Szent István napi kenyeret és Magyarország cukormentes tortáját is. A képen egy nagyon ínséklandó torta látható, biztos vagyok benne, hogy finom is. Hát, hogyha már megválasztották a legjobb tortát, akkor biztos vagyok benne, hogy az. Továbbá közélet rovatban a hagyomány és az összetartozás ünnepe Kulán 19. alkalommal rendezik meg a hagyományőrző napokat. De tovább lapozom, és a gazdaság rovatban a régió fuvarozói továbbra is összetartanak, ugyebár ez az ES rendszer, ez az új határbeléptetési rendszer azért eléggé megnehezíti a mindennapjainkat, erről tudnak részletesebben olvasni a hetedik oldalon. De már lapozom is tovább, művelődés oktatás rovatnál tartunk, videójátékok és az MI, azaz a mesterséges intelligencia és a pedagógia. Dr. Kispál Dániel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Nyelvi és Irodalomtudományi Intézetének egyetemi adjunktusával készült beszélgetés, aki itt a Szabadkai Nyári Akadémián tartott előadást. Továbbá terepen a tudásért a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon működő Alduna műhely csak nem egy évtizede végez terepi munkát, és most Mártonáron emlékéremmel tüntették ki őket. Fehér Viktorral, a műhely vezető mentorával, az MTTK oktatójával látható itt egy kis interjú. De szenteleki nap lesz Szivácon augusztus 20-án, erről is tudnak meg részleteket az újságból, illetve strandkönyvtár a Palicsitó partján. Újvidék rovatnál egy hónapon belül megnyílhat a Pirosi úti vasúti megálló. De tovább lapozom, hiszen itt vagyunk Tisza vidéken, családi fészek a sétányon, Adán megkezdődött a háromnapos nagyboldogasszony népünnepély, Topolya Kishegyes rovatnál pedig brinzabrendi készül, Vajdaságba látogattak a Rohonci Gedeon mentorprogram vezető mentorai. Minden, ami sport, erről is tudnak részletesebben olvasni, ami pedig a Tarka Világot illeti, nos, Horváth Bence, a Nemes Miletici Német László Magyar Művelődési Egyesület szóló citerásával látható itt egy interjú, aki nemrégiben egy igen ám jó és magas kitüntetésben részesült, de itt van az is, hogy a fűszer paprika a legegészségesebb magyar fűszer, hogy miért kiderül a Tarka Világból, de olvasható még az is, hogy milyen recepteket készítsünk a héten, de horoszkóp és minden érdekesség, viccek, keresztrejtvény, úgyhogy valóban izgalmas lehet a mai újság, úgyhogy aki teheti, az mindenképp tegyen egy kisebb sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolja meg az újságot.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid közérdekű információ következik, hiszen karbantartási munkálatok miatt a mai napon szünetel az áramszolgáltatás. Krivaja, Cserepes, Tomiszlavci és Felső Rogatica területén, valamint a Felső Rogatica környéki tanyákon 9 és 13 óra között, illetve Kelebián is áramszünet lesz a Szép utcában és a környéken, valamint a Barack utca egy részén, valamint a környező területeken 9 és 13 óra között. De Orom lakosai is számíthatnak áramkimaradásra, mégpedig a Fehér út egy részén 9 óra 45 és 10 óra 30 között, illetve a Nagy út egy részén 10 óra 45 és 11 óra 30 között. Bővebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat is, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, még képpel is illusztrálva, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra. Hamarosan rövid hírekkel érkezem, utána folytatjuk a mozaikot.

0: ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézművesvásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a minimálbér mintegy 70 ezer dinárra, vagyis 600 euróra nőne, míg a szakszervezetek 650 eurót szeretnének. A végső döntés a Szociális-Gazdasági Tanács augusztus 18-ai ülésén várható. Ha ott sem születik egyesség, a minimálbér összegéről a szerb kormány dönt. A Duna történelmi mélypontot elérő vízállása ellenére stabil Szerbia villamos energia ellátása, közölte Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter. A Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, a kieső energiát pedig részben a piacról pótolják. A Drínán működő vízerőművek ugyanakkor a tervezetnél nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami hozzájárul az ellátás biztonságához. Nem lehet konfliktusban álló ország házigazdája az Eurovíziós Dalfesztiválnak, azt a jövőben csak stabil biztonsági helyzetű államokban lehet megtartani. Derül ki az Európai Műsorsugárzók Uniójának új szabályozásából. A győztes ország a jövőben már nem jöhet automatikusan szóba házigazdaként, amennyiben fegyveres konfliktus, kényes geopolitikai helyzet vagy egyéb körülmény jelentős hatással van az érintett állam vagy a közvetlen térsége biztonságára vagy stabilitására. Emellett az új szabályok a fellépő művészek életkorának alsó határát a jelenlegi 16 évről 18 évre emelik. Ezzel elkerülhető, hogy különösen a fiatalok ki legyenek téve a versenynyomásának. Sport. Ebben az évben is megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyar Kanizsán. A tornára az idén neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyar Kanizsa önkormányzata is támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek. A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton rendezik, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső, mindent eldöntő győzelmi meccset is. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk a szél. Délután 27-30 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
1: felnőtt oktatás a szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
7: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk a 107,1-en.
0: SMR.
2: Beléptünk a műsor második órájába. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A különböző csoportokban már érkeznek az értesítések, hogy bizony rendőri ellenőrzésre lehet számítani, míg pedig Topolyán a Vásártéren, de Bajsán a Vadászháznál is mérnek a rendőrök, illetve Szabadkán a Bajai úton a vasúti átjáró után, illetve az Agrocentárnál Palics felé. Vezessenek óvatosan és körültekintően, illetve maradjanak velünk, ugyanis ebben az órában szó lesz a SEPA rendszerről, ami gyorsabbá és olcsóbbá váltotta a külföldről érkező euró átutalásokat, és egy néptánctáborról is beszámolunk majd önöknek.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Gyorsabbá és olcsóbbá váltak a külföldről érkező átutalások, miután Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez, miközben a bankszámlák, a bankkártyák és a banki mobil alkalmazások használata nem változott. Erről beszélt a Szerb Nemzeti Bank illetékese a közmédia vendégeként. Amióta Szerbia is tagja a SEPA rendszernek, már több százezer tranzakció valósult meg, és a tapasztalatok alapján a pénz aznap vagy másnap megérkezik a címzethez. Mik a legfontosabbak, mit érdemes tudni a SEPA rendszerről? Erről lesz szó a következő összeállításban. Orosz Ildikót hallják.
1: A SEPA rendszerre idén május 5-én állt át a teljes szerbiai bankszektor. Addigra készültek fel technikai szempontból is az átállásra az itteni pénzintézetek. Szerbia ezzel a 41. állam lett, amely csatlakozott a SEPA rendszerhez. Most már tehát biztosított, hogy az eurós pénzátutalások, fizetések ezen a rendszeren keresztül elérhetők legyenek a gazdasági szereplők és a lakosság számára is. Két hónap működés utáni adatokkal rendelkezik a Szerb Nemzeti Bank. Az euró átutalások fele már most a SEPA rendszeren keresztül történik, mondja Igor Szávic, a Szerb Nemzeti Bank deviza ügyletekért és külföldi hitelkapcsolatokért felelős főigazgatója. Több százezer SEPA tranzakció bonyolódott le nálunk ebben a két hónapban. Ezek operatív tranzakciók voltak. Eddig nem voltak problematikus helyzetek. A Szerb Nemzeti Bankhoz beérkezhetnek lakossági panaszok egy-egy pénzintézet tevékenységével kapcsolatban. Semmilyen panasz nem érkezett be hozzánk. A SEPA rendszer külföldi pénzküldésekre, tandíjak kifizetésére és más euró alapú határon átnyúló átutalásokra használható. Az új rendszerben a tranzakciók nem csak gyorsabbak, olcsóbbak is. A korábbi díjakhoz képest kevesebbet számolnak fel, ezért a központi bank arra számít, hogy a SEPA rendszeren keresztüli átutalások jelentősen megnövekednek a következő hónapokban. Lassan a gazdasági szereplők is átállnak majd, amint megtapasztalják az új rendszer előnyeit. Amit azért tudni kell, hogy abban a 41 országban, amelyek csatlakoztak a SEPA rendszerhez, nem mindegyik bank kész erre, vagyis készült fel erre a fizetési rendszerre. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a SEPA működjön, a küldő és a befogadó pénzintézetnek is része kell, hogy legyen ennek a rendszernek. Volt rá példa korábban, hogy egy külföldről induló átutalás Szerbiába több napig is eltartott. Ez történt például a SWIFT rendszernél. Tehát a SEPA nem csak hogy kisebb díjak fizetésével jár, hanem hatékonyabb és gyorsabb is. A pénz külföldről aznap, de legkésőbb másnap megérkezik. Ez csak attól függ, hogy az adott napon mikor kezdték meg az átutalást. Semmi sem változik, marad a régi bankszámla, a régi bankkártya, csak kérni kell a SEPA rendszer használatát. A pénzügyi szakember azt is elmondta, hogy a SEPA rendszer bevezetése és alkalmazása a gazdaság számára is hasznos. Az ország gazdasága ebből a szempontból is versenyképesebbnek számít. Ráadásul ez egy kézzelfogható aspektusa Szerbia Európai Unióhoz való közeledésének, mondja a Szerb Nemzeti Bank illetékese, aki szerint ez még csak az első lépés, hiszen sok minden más is hátra van, ami a közeledést illeti. Ilyen például az instant fizetés, ami egy olyan modern elektronikus fizetési mód, amellyel a pénz a nap 24 órájában, az év minden napján csupán néhány másodperc alatt átkerül a címzett számlájára. Ennek csoportjába tartozik a szkennelhető IPS kód, az a speciális QR kód, amely mobilbanki alkalmazással olvasható le, vagy az azonnali bolti fizetés mobillal letapogatott QR kóddal. Ezek már valóban néhány szempillantás alatt reagálnak, és a pénz ez idő alatt számlát cserél. Külföldiről belföldire jut. Szerbiában ezt egyelőre csak a belföldi fizetésnél alkalmazzák. Vigasztaljon minket azonban a tudat, hogy az Európai Unióban sincs egyforma fejlettségi szinten minden állam. Így még a tagországok körében is szükség van fejlesztésre, hogy a nemzetközi instant euróátutalás működjön az országok közötti szinten is.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Bukovinai dallamok és néptánc tölti meg ezekben a napokban a magyar kanizsai cserkésztelepet. A Tisza Néptánc Egyesület idei táborában a fiatalok nem csak új tánclépéseket sajátíthatnak el, hanem a közös programokon keresztül a hagyományokhoz is közelebb kerülhetnek. Korom Sarolta riportja.
1: 5 napra a néptáncos fiatalok vették birtokba a magyar kanizsai cserkésztelepet. A nap nagy része a tánclépések elsajátításáról szól, de jut idő a közösségi programokra, táncházakra és természetesen sok-sok önfeledt táncra is. Perpauer Dániel az egyesület tagja.
2: Nagyon vártam már, mert mindig izgalmas programokkal szoktak készülni, illetve nagyon jók a táncok, amiket tanulunk. Reggelente bukovinai táncokat tanulunk a gyerekekkel, délután pedig a felcsiki táncokba szoktunk belenézni, illetve esténként szoktak táncházak lenni, ezeket gyakorolni tudják a kicsik.
1: A tábor középpontjában idén a bukovinai táncok állnak. A fiatalokat Cseszkó Ákos oktatja, aki egykor maga is a Tisza Néptánc Egyesületben sajátította el a néptánc alapjait, most pedig már oktatóként adja tovább tudását.
3: Egy nagyon régies tánc, de vannak benne nagyon új elemek is, úgyhogy egy egész ilyen keverék az egész. Mindenki tud magának megfelelő, tehát minden korosztálynak tudunk belőle megfelelő nehézségi szintet biztosítani, mert vannak belőle nagyon egyszerű motivumok, bonyolultabb motivumok, és egészen a profi szintig el lehet benne jutni, úgyhogy egy nagyon sokszínű tánc.
1: A Tisza Néptánc Egyesületben több generáció táncol együtt. Bár a tábor elsősorban a felső tagozatos fiatalokat szólítja meg, az idősebbek is aktívan bekapcsolódnak a közös munkába. Nagy Dániel, szervező.
4: A közösség miatt szerintem. Tehát mi igyekszünk megtartani ezt a kis közösséget, illetve bővíteni, és vannak korosztálybeli eltérések úgy a gyerekek között, úgy a felnőttek között is, de ez nem akadályoz még minket, mert végül is mindannyian ugyanazt a célt képviseljük.
1: A tábor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, hát ma is napos, meleg nyári időre számíthatunk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 Celsius fok között alakul. Az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható, keleten és délkeleten azonban időnként megnövekedhet a felhőzet. A délkeleti ország részben a délutáni órákban helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is kialakulhat. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, időjárási front ma nincs felettünk, de a reggeli hűvösebb tájakon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok, és a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Fontos kiemelni, hogy ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, illetve gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, és ebben a melegben fogyasszunk sok vizet, mivel a következő napokban sem enyhül jelentősen a meleg. Augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás, szombatig 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatóak, ezt követően pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés. A hőmérséklet többfelé elérheti, illetve meghaladhatja a 35 fokot. 9 óra 47 pontos idő, és hamarosan aktuális hírek következnek, majd a folytatásban a fontos információk és érdekes témák mellett jó zenékkel tarkítjuk a műsort, és ritmust adunk a délelőttnek. Tartsanak velünk!

0: 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma is ülésezik a köztársasági válságstáb a hőhullám és a tüzek miatt Szerbiában. Az illetékesek áttekintik a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kialakult helyzetet, és megvitatják a következmények felszámolását célzó esetleges további intézkedéseket, jelentette be Gyúró Macut. A szerb kormányfő hozzátette, jelenleg 33 helyen pusztít tűz az országban. A legnagyobb kihívást a Deliblati homokpusztán, a Stolovi hegységben, valamint a Bujanovaci községhez tartozó Breznica településen pusztító tüzek jelentik. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az előrejelzések szerint a következő időszakban is folytatódik a hőhullám, ezért valamennyi illetékes szerv részéről folyamatos készenlétre és összehangolt fellépésre van szükség a következmények hatékony megelőzése érdekében. Több mint 1 millió négyzetméternyi üzlethelyiség áll üresen Belgrádban. A bérleti díjak négyzetméterenként 50 és 100 euró között mozognak. A bevásárlóközpontokban pedig még magasabbak lehetnek. Ingatlan szakértők szerint az árak stabilak, de a vállalkozások számára a magas bérleti és fenntartási költségek egyre nagyobb terhet jelentenek. Emellett az online vásárlás, a házhoz szállítás és a tápmunka is csökkenti a hagyományos üzlethelyiségek iránti keresletet. A szakértők szerint a jó lokációnak továbbra is döntő szerepe van, és a forgalmas utcafronti üzletek iránt van a legnagyobb kereslet. A NATO a javuló koszovói biztonsági helyzethez igazítja a KFOR, vagyis a Koszovóban tevékenykedő, a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderejét. A katonai egyesülés úgy értékelte, hogy a biztonsági feltételek javultak az elmúlt időszakban. A változtatásokat már megkezdték, céljuk a Koszovóban élők számára a biztonságos környezet megteremtése, valamint a szabad mozgás biztosítása. A NATO hangsúlyozza, ha a körülmények megkívánják, az intézkedések módosíthatók vagy visszavonhatók.
9: Sport.
10: A legutóbbi két bajnokok ligája sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re megverte az Európa Liga győztes Aston Villát szerda este a Salzburgban rendezett labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésén, ezzel megvédte címét. A PSG 2025 után másodszor hódította el a serleget. A PSG előtt az AC Milan és a Real Madrid tudta megvédeni címét az Európai Szuperkupában.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma is napos meleg nyári időben lesz részünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul. Az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható, keleten és délkeleten azonban időnként megnövekedhet a felhőzet.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
9: Friss hírek minden órában.
11: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Folytatódik a Mozaik, mégpedig rövid útinformációval érkezem, hiszen az értesítések szerint több helyen radaroznak és ellenőrzik a forgalmat a rendőrei, mégpedig Szabadkán a Partizán Bázisok utcában, a Radina kávézónál, valamint a Bajai úton a vasúti átjáró után, illetve Palics és Szabadka között a benzinkútnál is számíthatunk rendőri ellenőrzésre, illetve Verussityon is rendőri ellenőrzés van érvényben. Továbbá egy közérdekű információval is érkezem, hiszen karbantartási munkálatok miatt a mai napon szünetel az áramszolgáltatás. Krivaja, Cserepes, Tomislavci és Felső Rogatica területén, valamint Felső Rogaticai környéki tanyákon már 9 óra óta nincs áram, egészen 13 óráig nem lesz. Kelebián is áramszünet van érvényben a Szép utcában és a környékén, valamint a Barack utca egy részén és a környező területeken egészen 13 óráig. Továbbá oromi lakosok is számíthatnak áramkimaradásra, mégpedig a Fehér út egy részén 10 óra 30-ig, illetve 10 óra 45-től egészen 11 óra 30-ig a Nagy út részen is áramszünet lesz. Bővebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján.

0: Ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A tegnapi napfogyatkozás után egy másik látványos jelenséget is megfigyelhetünk esténként ebben a hónapban. Érdemes lesz az égre tekinteni. Az éjszakai égbolton ugyebár elkezdődött az augusztusi csillaghullás leglátványosabb szakasza, vagyis a perszediák meteorraj maximuma. A szakértők szerint a perszediák aktivitási időszaka július 17-től egészen augusztus 24-éig tart. A tökéletesen sötét, teljesen derűs égbolton ebben az időszakban átlagosan percenként egy hullócsillagot láthatunk. Ez azonban csak egy átlag, néha 5-10 percig semmit sem, utána azonban egy percen belül akár tűzijátékszerűen 3-10 meteorra is felbukkanhat. Tehát türelmesen, kitartóan kell az eget kémlelni, így pokrócokat elő, és a csillaglesés akár egy kellemes esti program is lehet. Családdal, barátokkal, de egy romantikus randevúnak is különleges hangulatot adhat. És persze ott van a régi hiedelem is. Ha meglátunk egy hullócsillagot, kívánjunk valamit. Hogy teljesül-e, azt nem tudjuk, de egy próbát talán megér.

0: 10 óra 45 perc van, újabb mozaikos órát zárunk a Jó Zenék társaságában. Bíró Tamara hamarosan érkezik a stúdióba friss hírekkel, majd a mozaik folytatásában kiderül, hogy milyen egy felnőttkori testvéri kapcsolat. Varsányi Anna Ráadásul című darabja egy különleges testvéri történetet mutat be, amelyet Kónya Krisztina és Szilágyi Anna Mária vittek színpadra az idei nyárhangoló fesztiválon. Az előadásról és a szerepekről a két színésznő mesélt. Tartsanak velünk!
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke. A politikus arra szólította fel a pártokat, hogy előre fogadják el, hogy a választásokon a szavazók döntik el, ki nyer, és a végeredményt mindenki tartsa tiszteletben. Vučević hozzátette, a választások kiírására az alkotmány és a törvények értelmében Alexander Vučić köztársasági elnök jogosult. Mint mondta, azoknak, akik részt kívánnak venni a választásokon, már most meg kell kezdeniük a felkészülést. Drágulhatnak a repülőjegyek Szerbiában, ha a két fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair kivonul az országból. A szakértők szerint kevesebb olcsó járat maradna, ami az utasokat és a turizmust is hátrányosan érinteni. A Wizz Air a belgrádi repülőtér, a Ryanair pedig a Nisi repülőtér kapcsán került nehéz helyzetbe. A szakértők szerint a fapados légitársaságok távozásával Szerbia visszatérhet ahhoz az időszakhoz, amikor alig voltak olcsó repülési lehetőségek. Az elemzők úgy vélik, hogy a verseny csökkenése mellett az üzemanyagellátási problémák és a belgrádi repülőtér üzemeltetési joga is tovább növelheti a költségeket. Egyre gyakoribbak a telefonos csalások Szerbiában, erre figyelmezteti a lakosságot a szerb belügyminisztérium. A csalók ismeretlen telefonszámokról hívják áldozataikat, és hamisan azt állítják, hogy valamelyik családtagjuk közlekedési vagy más balesetet szenvedett. Ezt követően sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Egyes esetekben nem csak készpénzt, hanem aranyat vagy más értéktárgyakat is követelnek. A belügyminisztérium arra kéri az embereket, hogy minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek.
2: Sport.
3: Ebben az évben is megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyarkanizsán. A tornára az idén neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyarkanizsa önkormányzata is támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek. A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton rendezik, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső mindent eldöntő győzelmi meccset is. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma is napos meleg nyári időben lesz részünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
4: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: A szegedi Városházi Esték rendezvényen idén a Váradi testvérek életét bemutató Ráadásul című kétszemélyes zenés színdarabot láthatta első ízben a közönség, majd Palicson vendégszerepeltek a darabbal. A történet szerint Adélhoz, a Kossuth-díjas színésznőhöz odaköltözik a húga, Kamilla, mert az ágyukban rajta kapta a férjét a szeretőjével. Adél végtelenül önző, megkeseredett és nem mellesleg hipohonder. Kamilla a testvérével ellentétben naív, kedves és gyámoltalan, aki épp egy jótékonysági gálakoncertre készül, de a gyakorlással az őrületbe kergeti a nővérét. Amikor Adél vérnyomás mérőjében lemerül az elem, Kamilla szalad le a boltba, a nagy sietségben azonban elüti egy autó. Nem esik komoly baja, de nyakmerevítővel mégsem léphet fel. Megpróbálja rábeszélni Adélt, akinek se hangja, se hallása, hogy lépjen csak fel helyette. Igaz, hogy nem tud énekelni, de majd eljátsza, elvégre színésznő. Váradi Adélt a színésznőt Szilágyi Anna Mária, a húgát Kamillát az opera énekesnőt Kónya Krisztina játsza. A két személyes darabot a fiatal szegedi drámaíró, műfordító, dramaturg és látványtervező Varsányi Anna írta. Mindhárom művésszel a Nyárhangoló Fesztiválon beszélgetett Szabó Hangya Teréz.
5: Van-e testvérje?
6: Van egy nővérem.
5: Könnyű volt eljátszani akkor a darabot?
6: Hát igazából azt tudom mondani, hogy egy színésznőnek ez egy jutalomjáték, és lehet belehelyezkedni egy ilyen gonosz figurának a bőrébe, és hát színészként mindig azt szoktuk mondani, hogy gonoszat sokkal jobb játszani. Tehát én a hókuszpók rajongó voltam a mesében is, vagy a gonosz boszorkány, vagy nem. Tehát szóval, hogy mindig a negatív figurákat kedveltem jobban, és azt gondolom, hogy színészileg is sokkal több lehetőséget ad az embernek, de hát ez egy borzasztó személyiségű nő, azért azt láthattuk, hogy tapasztalhatták az előadás során, szóval.
5: Azért a testvérével nem így viselkedik.
6: Nem ilyen a kapcsolatunk a nővérem, mert egyébként én egy nagyon kedves, pályos vagyok, sokat mosolygó, pozitív gondolatokkal megáldott teremtés vagyok.
5: Viszont nagyon sok élő figurát találni, azt hiszem, amire rá lehetett húzni ezt a szerepet, és Anna Mária egy kicsit becsapott bennünket. Mert tud énekelni, erre rájöttünk, egy zenetanárnő ült mellett, és ez a színésznő tud énekelni.
6: Ez picit azért is gondoltuktam a végén, hogy tudjak egy kicsit jobban, hogy ne úgy menjenek haza nézők, hogy édes Istenem, miért váron el szerencsétlen egy ilyen szerepet, ha nem tudja elénekelni a dalokat. Tehát, hogy ennek az volt a lényege, és hát nyilván a darabon belül nem tudjuk bemutatni azt, de hát ugye tanítva lettem énekelni, tehát úgy gondoltuk, hogy a előadás végére már annyit összeszedett magára, hogy egy-két hang talán már jól is ki tud jönni.
5: De mi nagyon élvezte a közönség, az látszott, és meghallatszódott is a tapsoló, és hogyha nem ilyen gonosz a saját testvérével, akkor hogyan tud ilyen gonosz lenni a kolléganővel, aki énekel, meg jót akar, meg nagyon kedveskedne?
6: Szerintem azzal az emberrel tud valaki így játszani, akit egyébként a magánéletben nagyon szeret. És mivel a magánéletben a mi kapcsolatunk nagyon jó, opera énekes és prózai színészetet kellene, van ilyen, hogy tagozatbarátság, ami általában azért már nem dívik, és nem csak a tagozatok között sem. Na de, tehát, hogy mi még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, még úgy szocializálódtunk, hogy egymás sikereinek tudunk örülni. És nagyon szerettünk volna a Krisztával mi együtt dolgozni. Egyébként Annával mi 12 éve megalapítottuk az A&A produkciót, és annak a keretén belül minden évben a Szegedén a Városháza udvarán bemutatunk egy-egy új darabot, úgyhogy ez is ott került bemutatásra, és úgy jöttünk, kaptunk ide meghívást.
5: És milyen darabokat játszanak még? Ehhez hasonlókat, vagy egészen másfajta?
6: Anna stílusa az marad, de a darabok témája mindig más és más. De mindig egy ilyen kicsit fergeteges, kicsit ilyen fekete komédia jellegű.

0: előadások vannak, és aminek mindig van valami tanulsága, vagy mindig van benne valami olyan, amitől az ember szíve egy pillanatra azért összefacsarodik, hogy mint például ebben a darabban is, hogy miért ilyen ez a nő, mert hogy gyerekkora óta hurcibál magával egy sérelmet, amit még mindig nem tudott letenni.
1: Közönség nagyon élvezte, és szerintem gondolkodtak is, sokan vannak nyilván olyanok, akinek két lánya van például. Most volt nem régen a bemutató, mit gondolnak, mennyire lesz ez sikeres, mert hogyha minden évben bemutatnak egy darabot, nyilván nem véletlen, hogy mindig van érdeklődés, tehát jók ezek a darabok, amiket bemutatnak.
0: Jók a visszajelzéseink. Ez most egy különleges alkalom volt, mert ezt még csak próbálgattuk, és igazából csináltunk egy promóciós anyagot, kis videót, ilyen humoros videókat, amire felfigyelt a Rita, aki ennek a programsorozatnak, fesztiválnak az egyik szervezője, és ő rám írt, hogy őt nagyon érdekelni ez a darab. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy kötöttünk egy megállapodást, hogy még nem is voltunk kész a darabbal, csak próbáltuk. És hát annyira elment a híre, hogy Hódmezővásárhelyre megyünk. Szóval, hogy így most így folyamatosan érdeklődnek és jönnek a felkérések, ami hát egy embernek, egy színészeknek szerintem ez kánaán, hogy valamit bepróbálnak, és akkor nem el kell tenni a fiókba, hogy hát, ha még egyszer valamikor lehetőség lesz rá, hanem most szépen megyünk folyamatosan.
1: Hát a színházat kedvelő közönségnek meg kánaán, hogy nyáron is kap egy kis színházat. Akkor most kérdezhetem akkor Krisztinát, mi a nehezebb, illetve kinek volt nehezebb a dolga? Eljátszani a prózai színésznek az énekest is, mert csak el kellett játszani, vagy az énekesnek eljátszani a prózai részét. Persze minden operában van, meg operetben van prózai rész is, de azért mégis egy kicsit más volt ez a darab. Nehéz volt?
2: Igazából nem volt nehéz. Úgy gondolom, hogy szerencsések vagyunk, mert Anna Mari is sokat játszik zenés darabban, és tud énekelni, sokat énekel. Egyéb színházon kívüli fellépéseink is szoktak lenni közösen, amikor operetteket, musicaleket énekelünk, és nekem is van szerencsém általában minden évadban operetben játszani, és egyre több prózát mondani, ezért, hát azért nem mondom, először, amikor megláttam, hogy csak ketten vagyunk, és hogy folyamatosan párbeszédes formában, egy kicsit úgy megijedtem, hogy fogom én ezt a szöveget így megtanulni, de nagyon jó volt a próba folyamat, mi tényleg a magánéletben is nagyon jó viszonyban vagyunk, és én nagyon szeretem, csodálom Anna Marit, és nagyon örültem, hogy dolgozhatom vele együtt, úgyhogy nekem is ez egy jutalomjáték volt. Énekelhetek, és meg is mutathatok egy kicsikét az operákból, operettekből, a repertoáromból, illetve hát testvéri kapcsolatot ápolhatok a színpadon vele, ez mindenképpen nagyon pozitív dolog.
1: Arról nem beszélve, hogy talán nehezítette a dolgukat mindkettőjüknek az, hogy ketten vannak, illetve hogy hát nem igazi színházba játszanak, ez egy fogadóterem, ez egy kongresszusi terem. Ettől eltekintve önöket mennyire zavarta az, vagy Krisztinát mennyire zavarta azt, hogy hát túl közel is van a közönség, mert hogy az első sorból ülnek egy lépésre, meg nem is látni már a hátsó sort, mert hogy egyenes a padló.
2: Hát igazából sajnáltam, hogy nem lát bennünket mindenki, tehát mikor megérkeztünk, azt láttuk, hogy ez lehet, hogy zavaró lesz, hogy a székek egymás mögött vannak, és így tulajdonképpen tényleg nem látnak bennünket, de reméltük, hogy a nézők majd helyezkednek egy kicsikét annyira. Mivel ugye még csak egy helyszínen játszottuk, Szegeden a Városház udvarán, ott magas pódiumon voltunk. Így mindenki látott mindent, és ezzel nem számoltunk, hogy itt egy síkban vagyunk a nézőkkel, de úgy látom, hogy úgy érzékeltem, hogy így is azért vették a poénokat, és hát egy kicsit ilyen rádiójátékra hasonlított a dolog néha, mert ugye azért elég sokat ülünk a darabban a történések miatt, úgyhogy igazából ezt sajnáltam, de engem nem zavart. Először meglepődtem, nem mértem fel a helyzetet, mikor megérkeztünk még üres székeknél, hogy nincs néző, ugye ott nem, akkor még nem volt néző, és mikor bementünk, akkor mindjárt ott ülnek előttem, de igazából ez meg azért valamennyire már megszokott részünkről az egyéb operett felkérések kapcsán, tehát megszoktuk a közönséget, sőt, nagyon szeretjük, hogyha bemehetünk a közönség közé, egészen közel hozzájuk, úgyhogy így még élvezetesebb volt a dolog.
1: Közönségnek is jó, hogy látja, hogy élő húsvér emberek, és mindegy nagyszerűen énekelnek és játszanak, és öntől is meg kell kérdezem, van testvére?
2: Igen, van testvére, nekem kettő öcsém van. Tehát igazából viszont van egy lányom, aki még kislány ugyan, de ott már érződik ez a kis rivalizálás időnként, így ahogy így cseperednek a gyerkőcök, tehát hogy azért két, most jöttem rá, hogy két saj nem egyszerű. Tehát amikor az fiú gyermeke vagy fiú testvére van valakinek, akkor az a nemek tulajdonságaiból adódva úgy látom, úgy érzékelem, hogy sokkal könnyebben kijönnek egymással, mint hogyha két azonos nemű gyermek van. Úgyhogy ugye a kislányomnál látom ezt, hogyha lenne egy lánytestvérem, mindjárt másképp alakulnának a dolgok.
1: És azt látom, hogy lubickolt abban, hogy többféle műfajból is énekelhetett. Vajon ezt megbeszélték az írónővel, vagy ezt ő beleírta a darabba, hogy épp ezek a dalok hangozzanak el?
2: Beleírta, volt egy elképzelés, igazából egyetlen egy áriát cseréltünk ki, tehát amíg majdnem mind ugyanaz volt, amit ő elképzelt.
1: És veszi a közönség a lapot, úgymond. Tehát tetszik nekik az, hogy operett is van, opera is van, de persze ismert áriák.
2: Ezt úgy gondolom, tetszik. Hogy igen, és mivel az áriák nem teljes terjedelmükben szólalnak meg, tehát az első ária igen, de az csak 3 perc mindössze. Ez az első ária volt az, amit egyébként kicseréltünk, mert oda egy nagyobb romantikus áriát tervezett Anna, az írónő, de én mondtam, hogy szerintem ennyi prózamondás között nem baj, hogyha nem 5-6 percet énekelek egy folytában, tehát elegendő az a 3 perc, és tulajdonképpen a nézők így, aki nem annyira kedveli az operát, nem érezhette azt, hogy így le van tolva a torkán idézőjelben, hogy mint egy operagála, mert hogy csak részletek csendültek fel a Carmenből és a Traviátából is, de azért mégis jelen volt, mert ez napjainkban amúgy is egy eléggé problematikus dolog ez az opera játszás, hogy mennyit játszuk, vagy nem játszuk.
1: Igen, és Anna Máriával többször is szerepeltek már így együtt, ilyen két személyes darabban
2: nem.
1: Például?
2: Ez volt az első, én ezért is voltam nagyon meghatódva, amikor fölkértek, mert hogy szokott lenni ilyen, úgy mondjuk, hogy hakni, ilyen városon kívüli, vagy akár tehát a környékben operett fellépések, fesztiválok, de az, hogy egy darabon belül, amit bepróbálunk, így még nem szerepeltünk.
1: És mi az első benyomás?
2: Hát nagyon jó. Én tudtam, hogy nagyon jó lesz, hogy én nagyon vártam. Nagyon élvezem vele a munkát.
1: Kellett a kolléginát megtanítani nem énekelni?
2: Hú, hát ez nem kellett különben. Már korábban volt egy darabjuk Annával, a New York csalogánya, és ott is hasonló szituáció volt, ugye, hogy nem tud énekelni az illető, a Florence Jenkins életéről szóló darab, és én ott már hallottam hasonló részleteket, és minden tiszteletem az övé, mert így, hogy tud énekelni, van ritmusérzéke, és tud tisztán énekelni, így nagyon nehéz lehet folyamatosan mellé énekelni, és azt játszani, hogy nem, hogy botfülű.
1: Mennyire kellett a rendezői mi voltát is elővennie Anna Máriának a próba folyamat során, vagy nagyon egymásra tudtak hangolódni, meg hát az íróra főleg?
2: Egymásra hangolódtunk, úgy gondolom. Az irányokat már az elején fölvázolta nyilván a térképészet, hogy ki, mikor, merről jön be, hova ül le, mit csinál, de utána igazából nem is kellett rendezni, tehát mindig adta magát a dolog. De én nagyon vártam a rendezői instrukciókat, meg a kollegális instrukciókat a szövegmondással kapcsolatban, vagy a figurával kapcsolatban, hogy mennyire sírhatok, mennyire legyen sok vagy kevés a dolog, úgyhogy itt mindenképpen támaszkodtam rá, és nagyon örültem, hogyha volt megjegyzése, de egyébként nagyon harmonikusan egyre gondoltunk általában.
1: Ilyen jó volt az összhang, ez azt jelenti, hogy író, rendező, két szereplő, ez jöhet jövőre is? A következő szezonban?
2: Hát, ha van rá ötlet, semmiképpen nem szeretném, hogyha megunnák ezt a párost, de mindenképpen hát ez egy nagyon örömteli munka, és igazából az is jó benne, hogy könnyen utaztatható darabokat találhatunk így ki, kevés kisköltségvetéssel, kevés díszlettel, otthoni jelmeztárral dolgozunk, úgyhogy mindenképpen alkalmas fesztiválok vagy ilyen kisebb események megszínezésére.
1: És most megismerkedtek itt a délvidéki közönséggel is, szívesen jönnek hozzánk játszani?
2: Mindenképpen, úgy gondolom. Láttam a csillogó szemeket, mivel nagyon közelültünk, és a világítás is nem úgy volt, mint általában a nagy színpadon, hogy elvakít, és nem látok semmit. Sok idős, de fiatal szempárt is láttam, sőt gyerekek is voltak, és nagyon ügyesen figyeltek. Megjegyzem, az én kislányom is 8 éves, és ő is megnézte a próbát. Jó, nem feltétlenül mindig nekik való a téma, de elvarázsolja őket a színpadi lét, a muzsika, a színészek jelenléte, úgyhogy tudom, hogy eltekinthettem ettől a dologtól, és még a gyerekek is élvezték, úgy vettem észre.
1: Hogyan született meg a gondolata egy ilyen fergetegesen jó pofa darabnak, jó tanulságosnak is?
3: Igazából felkérésre írtam, csak akkor nem lett belőle semmi, egy másik prózai színésznőnek és egy operaénekesnőnek, és akkor, hát mivel itt van a két csodálatosan tehetséges prózai színésznő és operaénekesnő, így hát rájuk húztam, pontosabban Anna Mari rendezte és magukra húzta. Most volt a premier.
1: Gratulálok, és hogyan reagált a közönség így, mint mi, hogy tapsoltak itt a végén?
3: Nagyon nagy siker volt, szinte mind a három nap így rongyosra tapsolták a kezüket.
1: A mai világban, amikor minden pörög és minden gyors, mennyire érdekli a közönséget egy kétszemélyes darab, ahol nincs látvány, ahol nincs csilli-villi?
3: Hát én azért elég pörgő darabokat írok. A szövegbe kell az, hogy dinamikus legyen a szöveg, igen, meg hogy mindig történjen valami, hogy azért ebben történnek dolgok.
1: Igen, ez és egy nagyon érdekes szituáció.
3: Hogy magának a szövegnek kell olyannak lenni, ami érdekes, hogy minden sora érdekes legyen, tehát úgyhogy mondjuk felolvassák, ha csak leülnek és felolvassák, akkor az is érdekes legyen.
1: Öntös meg kell kérdezem, van testvére? Ezt tapasztalatból írta ezt a darabot?
3: Öcsém van, és imádom.
1: Viszont van-e olyan visszajelzés, bár nagyon közeli a bemutató, de hát nyilván olvasták már mások is a darabot, hogy két lány testvér reagált, hogy nálunk is így van.
3: Nem, szerintem ez a többi darabomhoz képest több groteszk. Vagy hát mindegyik groteszk, de ez jobban. Szerintem ez eleve morbid is, meg groteszk is, tehát én nem gondolom, hogy ez bármilyen szinten a valóságon alapul.
1: És mit szeret írni? Az ilyen, én szerintem két lábbal jár a földön azért ez a viszony.
3: Igen, abszolút. Hát, hogy nem írok ilyen költői darabokat, vagy nem tudom, azt nem mondom, hogy mély lélektani darabokat nem írok, mert vannak a nagyobb darabjaim, azok inkább társadalomkritikák, tehát az sok szereplős, azok úgy mélyebbre mennek, de szerintem a kevés szereplősök is, hogy azért ebbe is van olyan rész, ami szívhez szóló, vagy...
1: És mi az a téma, amivel szívesen foglalkozik a darabjaiban? Legyen bármilyen típusú is, tehát ilyen kétszemélyes problematika.
3: Hát az emberek közötti kapcsolata. Mindig az ember az első. Hát én nem írok ilyen szociográfikus darabokat, szerintem nem írok szerintem ilyen bogózatokat, tehát hogy igen, lehet, hogy kétdimenziós, azt mondják sokan szerintem, vagy azt gondolják, hogy kétdimenziósak a karaktereim, de szerintem nem.
1: Nem kétdimenziósak, de nagyon, hogy is mondjam, kézzelfoghatóak, nagyon sokan magukra ismernek, megállapítottam.
3: Hát igen, mit tudom én, Anna Marinak legutóbb írtam egy monót, az a menopauzáról szól, na hát ott igen, az asszonyok, ott mindenki azon röhög, hogy magára ismer, de hát ez meg normális, mert hogy ugye mindannyian ezt éljük, hogy döglünk meg a klimaxba, nyilván, hogy ott szétszedik a házat, de szerintem ezt a darabot is szeretik a nézők.
1: A fiókban mi lapul még? Mik a legközelebbi tervei?
3: Nem tudom, majd Anna Marival meg kell beszélni, hogy jövőre mit csinálunk, hogy minden nyáron csinálunk Szegeden a Városháza udvaron egyet.
1: Kíváncsian várjuk.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Búcsúzzunk a délelőtti óráktól, de maradjanak velünk, hamarosan híradó, majd a Mozaik folytatásában Topolyára és Zentagunarasra invitálom önöket, ugyanis különleges programok várnak mindenkit. Topolyán a hétvégén Parasztolimpia, így szervező mondja majd el a részleteket, a műsor utolsó fél órájában pedig Tari Ádámmal, a Zentagunarasi IFI klub elnökével falunapi nyári játékokról beszélgetünk, ami jövő héten lesz megszervezve. Most zenélünk tovább, tartsanak velünk!

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Dél van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Ma ülésezik a köztársasági válságstáb Szerbiában. Egy dunai fenékküszöb építését rendelt el a magyar kormány. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević. És már szüretelik a korai szőlőfajtákat a kánikula miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Ma ülésezik a köztársasági válságstáb a hőhullám és a tüzek miatt Szerbiában. Az illetékesek áttekintik a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kialakult helyzetet, és megvitatják a következmények felszámolását célzó esetleges további intézkedéseket, jelentette be Gyúró Macut. A szerb kormányfő hozzátette, jelenleg 33 helyen pusztít tűz az országban. A legnagyobb kihívást a Deliblati homokpusztán, a Stolovi-hegységben, valamint a Bujanovac községhez tartozó Breznica településen pusztító tüzek jelentik. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az előrejelzések szerint a következő időszakban is folytatódik a hőhullám, ezért valamennyi illetékes szerv részéről folyamatos készenlétre és összehangolt fellépésre van szükség a következmények hatékony megelőzése érdekében. Stabil Szerbia villamos energia ellátása, annak ellenére is, hogy a Duna vízszintje történelmi mélyponton van, ami a vízerőművek termelését is jelentősen visszavetette, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović. A bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, a Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, miközben valamennyi áramfejlesztő üzemképes. A kieső villamos energiát részben a piacról szerzik be, ahol az árak az elmúlt napokban Szerbiában megawattóránként 250-260 euróra is emelkedtek. Pozitívum ugyanakkor, hogy a Drinán működő vízerőművek, valamint a Bajnabastai szivattyús tározós erőmű a tervezetnél 17-20%-kal nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami növeli az ellátás biztonságát. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke. A politikus arra szólította fel a pártokat, hogy előre fogadják el, hogy a választásokon a szavazók döntik el, ki nyer, és a végeredményt mindenki tartsa tiszteletben. Vučević hozzátette, a választások kiírására az alkotmány és a törvények értelmében Alexander Vučić köztársasági elnök jogosult. Mint mondta, azoknak, akik részt kívánnak venni a választásokon, már most meg kell kezdeniük a felkészülést. Megkezdődött a két egyenként 80 méteres bárka rögzítésének előkészítése, amelyet szükség esetén a Dunába süllyesztenének Paksnál, közölte Magyar Péter magyar miniszterelnök. Ezzel akár 20 cm-rel is megemelhetik a folyó vízszintjét, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű hűtését. Közben megkezdik egy végleges fenékküszöb, vagyis a folyó medrébe épített vízszint emelő műtárgy kialakítását is. A beruházáshoz összesen több mint 140 ezer tonna használnának fel. A munkálatok célja, hogy a Duna vízszintje ne süllyedjen mínusz 90 cm alá, és ne kelljen leállítani az atomerőművet. Felgyorsította a szőlő érését a kánikula, így Vajdaságban megkezdődött a korai fajták szüretelése. A termelőknek ilyenkor különösen fontos, hogy megtalálják a megfelelő pillanatot, hiszen a szőlő cukortartalma és savtartalma is folyamatosan változik. Míg a hagyományos szüreti időszakig heteket kellene várni, a vajdasági termelők már javában dolgoznak a szőlőskertekben. Mecserik Anita riportja.
2: A cserszegi fűszerest szüreteli a Horgosi Bíró Nándor. Megkezdték a betakarítást, ugyanis a termések már szüretelhető állapotban csüngnek. Ennek a fajtának a szüretelése alapvetően szeptemberre esik, most viszont már augusztusban aktuálissá vált. Jelenleg a szemtelítődés időszaka van, ám csapadék hiányában ez nem történt meg, így nincs elégli a szemekben. Ennek ellenére a hozammal és a minőséggel is elégedett a gazda. A termés cukorfoka kiváló.
3: Nálunk itt a homokháton annyival jobb talán nekem, hogy mélyebben len vannak a gyökerek. És attól függ persze, hogy milyen alanyon vannak. Én nekem ez európai gyökereztetése van, és ide szükséges lesz jövőre beállítani a locsolóberendezést, be kell tenni. Mert most, mikor éppen telítődni kellene ennek a bogyóknak, most nincsen csapadéki, úgyhogy mostan, mint a szerb mondja, néma szokka. Tehát nem, nincs elég nedves, vagyis ilyen lé nem lesz benne, de viszont a cukortartalom meg a töménysége a szőlőnek a az anyagának az megvan.
2: A termesztők szerint Horgos környéke kifejezetten nehéz helyzetben van. A többi vajdasági településhez képest, ugyanis a térségben a csapadék mennyiségnek mindössze a felét, egyes területeken pedig akár a negyedét mérik. Ezért vannak olyan szőlőültetvények, ahol korábban 2-3 tonna termést is betakarítottak. Idén azonban mindössze 400-600 kg-ra számítanak. A termesztők szerint azok a szőlők bírják jobban a szárazságot, amelyek alanyon vannak. Vas Zoltán, horgosi szőlőtermesztő és borász.
0: Ebben az ültetvényben, ahol most vagyunk, biankánk van, rajnai rizling, cabernet sauvignon és kékfrankos. A kék szőlők azok, amik jobban bírják. Egyrészről a kék szőlő is egy picit ezek a fajták jobban bírják, másrészről pont ez a két kék szőlőfajta, tehát a cabernet sauvignon és a kékfrankos az, ami alanyon van, a többi az pedig saját gyökéren. A rajnai rizling az gyakorlatilag most már megadta magát, tehát azt az idei évben fel is fogjuk számolni. A biankának egy része pedig egyre jobban szenved, tavaly is és az idejében is nagyon láthatóak rajta az aszálytünetek. A napokban a biankának a szüretével végeznünk is kellett, tehát ilyen még nem volt, hogy augusztus 8-án fogunk hozzá szőlőszürethez.
2: A korai fajták szüretelése tehát már megkezdődött, a következő hetekben pedig fokozatosan a többi szőlőfajtára is sor kerül. A gazdák számára így most az a legfontosabb, hogy a megmaradt termés minél előbb a ládákba kerüljön. A termesztők szerint ugyanakkor a gyümölcstermesztés helyzete Vajdaságban egyre kilátástalanabb. Egyre többen számolják fel ültetvényeiket, hiszen az öntöző berendezése kiépítése jelentős beruházást igényel, miközben a kutak is kiszáradnak. Ezek további mélyítése pedig újabb komoly költséget jelentene a gazdák számára.
1: A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Elkészült a Zentai Népkert 30 hektáros zöld területének a részletes szabályozási tervjavaslata. Bukovinai dallamok és néptánc tölti meg ezekben a napokban a magyar kanizsai cserkésztelepet, és ismét megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábteniszbajnokságot Magyar Kanizsán. Jönnek a részletek. Elkészült Zenta mintegy 30 hektáros zöld területének a Népkertnek a részletes szabályozási tervjavaslata. A dokumentum hosszú távra határozza meg a terület fejlesztési irányait, kiszabva a zöld felületi és beépítési korlátokat. Nem azonnal induló építkezésről van szó, hanem olyan koncepcióról, amely garantálja, hogy a Népkert megőrizze park jellegét, miközben a meglévő értékekre építve egész évben működő sport, rekreációs, egészségügyi és turisztikai központtá válhasson. Horváth Kátai Orhidea riportja.
4: A megvalósíthatósági elemzések szerint Zenta földrajzi fekvése és adottságai kiválóak egy egész évben működő, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó fürdőkomplexum létrehozására. A tervjavaslat kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a zöldövezet megóvására. A különböző fejlesztési területeken 30-55% közötti kötelező zöld felületi minimumot ír elő. Kolbert Péter, ingatlanfejlesztési szakember.
5: Zentának megvizsgáltuk a társadalmi-gazdasági helyzetét. Maga a felkérés arra született az önkormányzat részéről, hogy a Népkertben egy fürdőinfrastruktúrát szeretnének létrehozni. Az, hogy ez egy helyi igényeket kialakító, vagy helyi igényeket kielégítő fürdő, vagy éppen már regionális jelentőségi, vagy országos jelentőségi fürdő, ez még így nem volt megfogalmazva. És többszörös konzultáció alapján arra jutottunk, hogy itt fölösleges lenne belevágni egy ilyen lokális fürdőnek a kialakításába, hanem maga az adottsági rendszer Zentának, a közlekedési földrajzi helyzet, és megnézve akár az egész országos igényeket is, mert azért megvizsgáltuk a más különböző, itt Vajdaságon belül egészen Beográdig a fürdő szolgáltatásokat, illetve infrastruktúrális lehetőségeket, és arra jutottunk, hogy itt nagyon nagy igény lenne, egy nagyon magas színvonalú, legalább regionális jelentőségű, egész évben működő, szerteágazó szolgáltatásokat nyújtó fürdőre.
4: Zenta egyik legnagyobb kincse az 57 fokos termálvíz. A koncepció szerint az elavult medencék helyén egy új, fedett és szabadtéri fürdő, sport és wellness komplexum épülne. A meglévő értékek, mint a kuglipálya, a teniszpályák és a birkozóklub megmaradnak és megújulnak. Emellett új sétányok és közösségi terek is helyet kapnak. Vörös Attila, zentai polgármesteri tanácsadó.
6: Nagyon fontos számunkra, hogy elkészült a tervdokumentáció, mely alapja a Népkert további hasznosításának. Ez a tervdokumentáció határozza meg, hogy hol, mit engedélyez a további építések, milyen kötelező elemek vannak, mint a zöld területek megtartása, melyik részen hány százalékban, valahol 30 százalékban, valahol 55 százalékig. Tehát nagyon fontos, hogy a népkert, mint a zentaiak számára egy fontos kirándulóhely, vagy az elmúlt 150 évben egy sétáló, pihenő, rekreációs hely, ez nem fog elveszni, hanem ennek a további bővítése a cél, hogy egy olyan 365 napon használható rekreációs, gyógyfürdő, wellnessfürdő épüljön meg, melyben mindenki megtalálja a legkisebbektől a legidősebbekig a saját időtöltését.
4: A fenntartható üzemeltetést a szociális és egészségügyi pillér segíti. A tervezett rehabilitációs központ mellett egy idős otthon és egy támogatott lakhatási egység is épülne, ami új munkahelyeket is teremtene. A turizmus fellendítésére egy legfeljebb 90 szobás szálloda, miniházak és egy kemping is szerepel a tervekben, míg az energiaellátást egy geotermikus hőközpont biztosítaná. A szakaszosan megvalósítható fejlesztésre külön-külön is lehet majd pályázni, megőrizve a népkelt zöld karakterét.
1: A Fiatalok Világnapja alkalmából gazdag sport és kulturális, valamint szórakoztató programot szervezett a Szabadkai Ifjúsági Iroda a Harcosok Sorakozója lakótelep parkjában. A rendezvény elsősorban a gyermekeknek és a fiataloknak szólt, Halász Zoltán riportja.
7: A sportprogram keretében háromfős kosárlabda és ötfős röplabda csapatok mérték összetudásukat. Godányi Ákos szerint az ilyen rendezvények a sport mellett a közösségépítésre is lehetőséget teremtenek. Új barátságok szövődnek, a közös élmények pedig összehozzák a fiatalokat.
8: A döntő bejutása a cél. Mondjuk picit többre számítottunk, hogy többen lesznek, de hát ez is jobb, mint a semmi. Persze a nyerés a cél, és a barátaimtól tudtam meg, mert ők hívtak meg engem, csak úgy tudtam meg erről.
7: Köszi szépen, mióta vagytok így együtt, mint haverok vagy, mint csapat?
8: Hát több mint egy éve ismerkedünk, itt a pályákon ismerkedtünk meg, csak úgy tök random, és akkor elkezdtünk játszani, beszélgetni, és akkor igazából hát csak úgy játszunk meg, volt, hogy termet is béreltünk, kijárunk ide, úgyhogy úgy.
7: Sakk és kockadobó versenyt is szerveztek, a gyerekek pedig akadálypályás futóversenyen vehettek részt. A résztvevők számára továbbá a szabadtéri edzőparkban is bebizonyíthatták, ki a jobb. Nikolász Vukovics szerint a mai felgyorsult, digitalizált világban fontos, hogy a fiatalok a valóságban is kapcsolódjanak, erre pedig a sportolás az egyik legjobb lehetőség.
9: Emlékeztetnünk kell őket arra, hogy a sport valójában az élet kulcsa, és amivel foglalkozniuk kellene. Miért? Egy rohanó világban élünk, az okostelefonok korát éljük, egy olyan időszakban, amikor sok mindenre odafigyelnek, és őszintén úgy gondolom, hogy a sport valódi példaként szolgál, valódi közösséget jelent a felnőtté válás során.
7: A szervező, Denis Babic elmondta, rendszeresen olyan programokat is kínálnak, amelyek lehetőséget teremtenek a fiatalok számára, hogy barátságos környezetben tartalmasan és hasznosan töltsék el szabadidejüket.
9: Ma van a fiatalok nemzetközi napja. Azért gyűltünk itt össze, hogy a szabadkai fiatalokat a sport szellemére ösztönözzük, valamint, hogy közelebb hozzuk egymáshoz őket. Azért szerveztük ezt a programot, hogy mindannyian együtt tölthessünk egy kis időt, és jól érezzük magunkat.
7: A szervezők számára az is fontos, hogy a fiatalok megismerjék a Szabadkai Ifjúsági Iroda tevékenységét, illetve az általuk biztosított lehetőségeket. Így aktívan tölthetik el szabadidejüket, ami a tanulás szempontjából is fontos.
1: Bukovinai dallamok és néptánc tölti meg ezekben a napokban a Magyar Kanizsai Cserkésztelepet. A Tisza Néptánc Egyesület idei táborában a fiatalok nem csak új tánclépéseket sajátíthatnak el, hanem a közös programokon keresztül a hagyományokhoz is közelebb kerülhetnek. Korom Sarolta riportja.
10: 5 napra a néptáncos fiatalok vették birtokba a Magyar Kanizsai Cserkésztelepet. A nap nagy része a tánclépések elsajátításáról szól, de jut idő a közösségi programokra, táncházakra és természetesen sok-sok önfelett táncra is. Perpauer Dániel, az Egyesület. A nap nagy része a tánclépések elsajátításáról szól, de jut idő a közösségi

0: Petra, aki egykor maga is a Tisza Néptánc Egyesületben sajátította el a néptánc alapjait, most pedig már oktatóként adja tovább tudását.
1: Egy nagyon régies tánc, de vannak benne nagyon új elemek is, úgyhogy egy egész ilyen keverék az egész. Mindenki tud magának megfelelő, tehát minden korosztálynak tudunk belőle megfelelő nehézségi szintet biztosítani, mert vannak belőle nagyon egyszerű motivumok, bonyolultabb motivumok, és egészen a profi szintig el lehet benne jutni, úgyhogy egy nagyon sokszínű tánc.
0: A Tisza Néptánc Egyesületben több generáció táncol együtt. Bár a tábor elsősorban a felső tagozatos fiatalokat szólítja meg, az idősebbek is aktívan bekapcsolódnak a közös munkába. Nagy Dániel, szervező.
2: A közösség miatt szerintem. Tehát mi igyekszünk megtartani ezt a kis közösséget, illetve bővíteni. És vannak korosztálybeli eltérések úgy a gyerekek között, úgy a felnőttek között is, de ez nem akadályoz még minket, mert végül is mindannyian ugyanazt a célt képviseljük.
0: A tábor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Sport.
4: Ismét megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyar Kanizsán. A tornára ebben az évben neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyar Kanizsa önkormányzata támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek majd. Fejős Ornella tudósít.
5: Minden nap délután 4-től folynak a csoportmérkőzések a Magyar Kanizsai Tiszaparton. A felnőttek 6 csoportban versenyeznek, a legjobb 16 páros jut tovább a rájátszásba. Sokan évek óta visszajárnak a versenyre. Lipták Csaba már a kezdetektől részt vesz ezen a megmérettetésen.
6: Többször megnyertük ezt a versenyt, meg testvéremmel, Lipták Zsolttal, meg közben még játszottam másik párossal, és ővelük is helyezést értem el, és nyertünk is. Hát van itt ilyen örök ranglista, ott első vagyok egyelőre, de én nagyon szeretném, a fiatalok lennének most már előbbre, hogy ők is megszeressék ezt a sportot.
5: A lábtenész egy látványos és dinamikus sport, amelyhez jó labdaérzék, gyorsaság, ügyesség, koordináció és koncentráció szükséges. A játék kéz használata nélkül történik, főként lábbal és fejjel. A cél, hogy az ellenfél ne tudja visszaadni a labdát. A versenyre legtöbben Magyar Kanizsáról és Zentáról neveztek be. Dobó Rudolf, szervező.
7: Ha számokat akarunk mondani, akkor múlt évben 23 nevezőnk volt, idén ez 26, úgyhogy nőtt a nevezőszám, ennyi nevezőnk még nem volt, úgyhogy ez pozitív, tehát a csapatoknak a száma évről évre növekszik, amit nagyon jól látni. A nézők száma is ugyanebben az ütemben, talán még jobban is növekszik itt a strandon.
5: A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton tartják, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső, mindent eldöntő győzelmi meccset. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek.
4: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos meleg időben lesz részünk, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
8: Mi házhoz visszük a híreket.
9: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják. Reklám következik.
10: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
14: Várom a postást.
13: Jön a nyugdíj?
14: Azt várhatom.

0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 13-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 33 para. 100 forint 32 dinár 18 para. A svájci frank 125 dinár 2 para, az angol font 137 dinár 36 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 79 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régió és a világ.
2: A régió és a világ.
1: Legfrissebb információi.
3: 12 óra 42 a pontos idő, elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem önökkel. Ez most sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy mi minden lesz látható még a nap hátra lévő részében a tévében, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fitpercek, majd tanuljunk szerbül, 17 órától pedig közelkép benne a hajdújárás, Rózsa Sándor Fesztivál. Majd híradó 17 óra 30 perctől, utána pedig Szól a kakas, a Pannon Televízió dokumentumfilmje 18 óra után, majd Kalamár is, és 19 óra 30 perctől Szubjektív. Vendég pedig Harmad Károly, ferences szerzetes, akit 50 éve szenteltek pappá. 20 órától híradó, majd Élőörökség, építészeti magazin jó formában, 22 órától jövő projekt, egy tudományos magazin, és ha lemaradtak volna a Pannon Televízió dokumentum filmjéről, a Szól a kakas című filmről, akkor 22 óra 30 perctől ezt bepótolhatják, illetve híradó ismétlés lesz 23 óra 30 perctől. Ez lesz tehát a tévében, itt nálunk a rádióban pedig most zenélünk még egy picit, majd kerekórán hírekkel érkezünk, a következő órában pedig Topolyára, illetve Zentagunarasra is kapcsolok, ahol kimondottan jó programok ígérkeznek. Tartsanak velünk!

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke. A politikus arra szólította fel a pártokat, hogy előre fogadják el, hogy a választásokon a szavazók döntik el, ki nyer, és a végeredményt mindenki tartsa tiszteletben. Vučević hozzátette, a választások kiírására az alkotmány és a törvények értelmében Alexander Vučić köztársasági elnök jogosult. Mint mondta, azoknak, akik részt kívánnak venni a választásokon, már most meg kell kezdeniük a felkészülést. Drágulhatnak a repülőjegyek Szerbiában, ha a két fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair kivonul az országból. A szakértők szerint kevesebb olcsó járat maradna, ami az utasokat és a turizmust is hátrányosan érinteni. A Wizz Air a belgrádi repülőtér, a Ryanair pedig a Nisi repülőtér kapcsán került nehéz helyzetbe. A szakértők szerint a fapados légitársaságok távozásával Szerbia visszatérhet ahhoz az időszakhoz, amikor alig voltak olcsó repülési lehetőségek. Az elemzők úgy vélik, hogy a verseny csökkenése mellett az üzemanyag ellátási problémák és a belgrádi repülőtér üzemeltetési joga is tovább növelheti a költségeket. Egyre gyakoribbak a telefonos csalások Szerbiában, erre figyelmezteti a lakosságot a szerb belügyminisztérium. A csalók ismeretlen telefonszámokról hívják áldozataikat, és hamisan azt állítják, hogy valamelyik családtagjuk közlekedési vagy más balesetet szenvedett. Ezt követően sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Egyes esetekben nem csak készpénzt, hanem aranyat vagy más értéktárgyakat is követelnek. A belügyminisztérium arra kéri az embereket, hogy minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek.
0: Sport.
2: Ebben az évben is megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyar Kanizsán. A tornára az idén neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyar Kanizsa önkormányzata is támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek. A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton rendezik, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső mindent eldöntő győzelmi meccset is. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma is napos meleg nyári időben lesz részünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
3: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.
1: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is, illetve az adásban technikus váltás is történt. Nagy Viktor után a keverőpultnál mostantól Sóti Tamás ül. Na de egy kimondottan jó hétvégi programra invitálom önöket. Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül 15. Parasztolimpián. Mi lesz pontosan? Vasárnap, augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren szervezik meg a rendezvényt. A telefon túlsó végén köszöntöm Tomik Nimródot, a rendezvény szervezőjét.
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, a program igazán színesnek ígérkezik. Zajlanak már az utolsó simítások? Nagy a készülődés a hétvégére?
2: Abszolút, egy nagyon jó szervezőcsapat van, aki már, hát most ugye 15. alkalommal szervezi meg ezt a rendezvényt, de hát rutinból nem lehet lehozni egy ilyen rendezvényt. Muszáj, hogy folyamatosan készüljünk, mindig vannak olyan kis apróságok, vannak újdonságok is, és ezekre mindannyian igyekszünk fölkészülni, tehát dolgozunk rajta, hogy mindenki, aki kilátogat, majd jól érezze magát itt a rendezvényen.
1: Igen, a közösségi médiában már lehetett látni különböző kis videókat a rendezvényről, ami invitálja a látogatókat, illetve az érdeklődőket a rendezvényre. Mitől lesz valaki Vajdaság legnagyobb parasztja? Milyen versenyszámok várják idén a résztvevőket?
2: Igen, szokták mondani, hogy valakinek nem is kell versenyezni, csak úgy oda lehet adományozni ezt a címet, de nálunk itt Topolyán meg kell küzdeni érte. Amikor elkezdtük a Vajdasági Parasztolimpiát 15 évvel ezelőtt, akkor egyéni versenyszámok voltak is versenyzők. Most 5. alkalommal már csapatok mérik össze tudásukat, erejüket, és hát úgy kértük, hogy egy-egy csapat ugyanarról a településről érkezzen, ezt 4 éve keresztül tudtuk tartani, de most érkeztek olyanok, akik szeretnének játszani, de a faluból már nem tudnak összeszedni 5 legényt, akinek van kedve játszani, és akkor egy kis engedményt is adtunk a versenyzőknek. A versenyszámokat az elmúlt 15 évben mindig egy kicsit finomítottuk, és igyekeztünk olyan játékokat kitalálni, ami látványosak a közönségnek is, a mezőgazdasághoz kapcsolható, és nem csak az erő kell, hogy domináljon, hanem az ügyesség is, valamint hát a szellemi fölkészültség is. Gondolok arra, hogy mindig egy okos paraszttesztel indítjuk a versenyt. Itt most mióta csapat van, akkor egy csapatból 2 legokosabbat kiválasztják egymás között, hogy ki lehet az a 2. Ők fognak tesztet írni, 25 mezőgazdasághoz köthető kérdést tesztünk fel, 4 lehetséges válaszsal, és itt kell majd x-elgetni és minél több pontot begyűjteni. Itt van néphagyomány, van benne egy kis történelem, gép mezőgazdasághoz köthető kérdést tesztünk fel, 4 lehetséges válasz.

0: példa, de gumicsizma hajítás ez egyik legemblematikusabb játék számunk, és hát bízunk benne, hogy az olimpiai rekord, ami több mint 33 méter, hogy hát az idejében majd valaki meg tudja ezt a csúcsot majd dönteni. Szalmabáladobás, petrence, rúd tartás is, valamint fafűrészel is, még a játékoknak a része. Összesen 10 versenyszám lesz, mindegyik versenyszámot külön pontozunk, és aki a legtöbb pontot gyűjti az esti eredményhirdetésen, őt fogjuk kiáltani, mint a legnagyobb paraszt.
1: Nagyon-nagyon jól hangzik. Vannak egyébként visszatérő csapatok, akik már a korábbi években is részt vettek a versenyszámokba, és most úgy gondolok, hogy idén is megpróbálkoznak?
0: Hát többen vannak, akik a kezdetektől fogva itt vannak velünk, viszont a nagy bejelentésünk az, hogy a kavillós csapat, aki négyszer nyert egymás után, de akkor mindegyik versenyt megnyerte, ők az idei évvel már nem indulnak. Ugye nem lesznek ők sem már fiatalabbak, és azt mondtak, hogy a csúcson akarják abba hagyni, tehát új bajnok lesz a vajdasági parasztolimpián. Azt, hogy ki, ezt még egyelőre nem tudjuk. Ami érdekesség, hogy Topolya testvérvárosából, Szentesről is érkezni fog majd egy csapat, valamint Budapestről is. Arra különösen kíváncsiak leszünk, hogy a pesti fiúk hogy fogják a szalmabálát dobni, de itt volt egy fiatalember, egy barátom, aki már eljött hozzánk itt a nyár folyamán, és ő 15 bálát földobott, tehát ő lesz én szerintem a leggyakorlottabb majd ebbe a versenyszámba. Kíváncsiak leszünk arra, hogy hogy fognak teljesíteni a pesti fiúk.
1: Akkor már vannak jelentkezők, még lehet egyébként jelentkezni a versenyre?
0: Igen, még lehet jelentkezni a játékokra, és eddig 10 csapat jelentkezett, az azt jelenti, hogy 50 játékos lesz. Én bíztatom arra, hiszen női kategóriát is indítunk, és az előző években Adáról, valamint Szajánból volt egy-egy csapat. Most sokan beszélnek itt arról, Topolyáról is, hát ha sikerül egy női csapatot összehozni, hát bíztatom a kedves hölgy hallgatókat, rádió hallgatókat, hogy jelentkezzenek még. Szombatig van rá lehetőségük, hogy jelentkezzenek.
1: És hát műsorvezetői is lesznek az eseménynek, illetve miben részesülnek a nyertesek?
0: Igen, az idei évben Lajkó Anettel fogjuk majd közösen vezetni a műsort. Ugye egy nagy kedvenc a Pannonrádiónak a reggeli műsorát vezeti. Egy vidéki lány, tehát biztos vagyok benne, hogy jól fog sikerülni majd az ő műsorvezetése. A nyeremények pedig igen gazdagok, hiszen nagyon sok szponzorunk van az elmúlt években, sikerült nagyon sok szponzort a rendezvény mellé állítani. Amit itt kapunk tőlük, ott mindent kiszoktunk osztani, tehát még a tizedikek lesznek a versenyen, ők is nyereménnyel fognak hazatérni. Az első díj pedig az idei évben is egy bikaborjú lesz, valamint egy magyarországi wellness hétvége.
1: Hát akkor érdemes még összegyűjteni egy csapatot és benevezni, de a gasztronómia sem maradhat ki a rendezvényről. Mit kell tudni, marhapörkölt főzőverseny lesz, ha jól tudom?
0: Ez így igaz, minden évben marhapörkölt főzőverseny volt, és az idejében is azt tervezünk. Most több mint 40 csapat jelentkezett már be. Erre is van még lehetőség, tehát szombatig tudnak még jelentkezni a főzőversenyre, ami a tűz gyújtása, az fél kettőkor lesz, és a mintákat körülbelül olyan fél öt környékén lehet majd leadni. A zsűrinek az elnöke pedig a Venezs díjas Mencs András lesz, és az ő csapata, tehát szakmailag teljesen rendben lesz a zsűritag is. Zsűritagok is, és Mencs Andrástól tudom, aki már hosszú évek óta visszatérő zsűrielnökünk, hogy minden évben jobb és jobb marha pörköltet tud itt kóstolni a vajdasági parasztolimpián. A gasztronómiához hozzá köthetem még, hogy lesz az idejében egy különlegességünk is, hiszen jelentkezett egy zentagunorasi származású, de most már Szegeden élő vállalkozó, aki különleges koktélokat fog majd elkészíteni, alkoholosat és alkoholmenteset is. Erre buzdítok mindenkit, és én is nagyon kíváncsi leszek arra, hogy milyen szép és finom koktélokat fognak készíteni.
1: Színes program várja az érdeklődőket, nem csak a versenyzőket, hanem magát, az odalátogatókat is. Beszéljünk a programokról, mi mindennel várjátok az érdeklődőket. Itt gondolok, lesznek, láttam a gyerekprogramok is, mi mindennel készültök?
0: Igen, a gyermekprogramok közül korábban mindig ilyen rajzpályázatot hirdettünk, ahol mezőgazdaság vagy a parasztolimpia volt a téma. Az idei évben változtattunk, illetve tavaly évben változtattunk, hiszen a Topolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek köszönhetően HAP partit szerveztünk, az azt jelenti, ugye, hogy tűzoltókocsival kijöttek, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezték, vagy 150-200 gyerek volt kint, és mindegyik tiszta hab volt, tehát anyukája se nagyon ismerte fel őket, és az idejében is azt tervezzük. Egyrészt sajnos, másrészt hál' Istennek nagyon jó időt mondanak, 30 pár fokot, tehát a

0: gyerekek biztos vagyok benne, hogy nem fognak megfázni, de lesz lovaglási lehetőség is a délután folyamán. Valamint kirakodóvásárok, ugrálóvár is, minden más, ami a gyermekeknek kell.
1: És új kenyér ünneppel kezdődik a nap, már 8 órától.
0: Ez így igaz a vásártérre, 8 órától kezdünk gyülekezni, és 9 órakor indulunk majd a fiákerekkel, polgármester úrnak a részvételével, valamint főtisztelendő szakály József atya is majd a fiákereken fog majd ülni, és így fogjuk az új lisztből sült kenyeret elvinni a Sarlós Boldogasszony templomba, és külön öröm számunkra, hogy Topolya testvérvárosának, Szentesnek, a lelki vezetője is eljön, Guber László atya, és közösen fogják celebrálni majd a kenyérszentelő szentmisét. Én úgy gondolom, hogy ez is egy különleges dolog lesz, és bízom benne, hogy minél többen el fognak látogatni a mi gyönyörű szép templomunkba.
1: Biztos vagyok benne, és abban is, hogy a család minden tagja megtalálhatja a magának legmegfelelőbb programot az eseményen. Az estére sem maradunk koncert nélkül. Ki gondoskodik a jó hangulatról?
0: Igen, a koncert 21 órakor fog kezdődni, de előtte lesz még egy különlegesség, hiszen jelentkezett nálunk egy tűzzsonglőr, fiatalember, aki azt mondta, körülbelül olyan 7-8 perces produkcióban fogja majd pörgetni a tüzet. Láttunk már ilyet, illetve láttam ide élőben még nem, vagy ennyire közelről. Hát bízunk benne, hogy ő is el fogja nyerni majd a közönségnek a tetszését. Azt mondta, hogy a csapatuk két tag, ő pörgeti a tüzet, a felesége pedig tartja a poroltót, tehát fölkészülnek minden eshetőségre. Ezután tűzijáték lesz, és tűzijáték után pedig a Dollyról együttes fog majd fölépni Palcsó Tomival, és Dollival természetesen, és az összes régi Hungária slágereket, valamint Dolly slágereket fogják. Ez egy másfél órás élő koncert lesz majd itt Topolyán.
1: Nagyon-nagyon jól hangzik. Köszönöm szépen a beszélgetést Tomik Nimródnak, a 15. Parasztolimpia szervezőjének a beszélgetést. Hát akkor hangolódjunk az eseményre, szóljon most itt a rádióban Dollyról.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: A zentagunorasi fiatalok aktívan részt vesznek a helyi élet aktivitásában. Augusztus 21-én falunapi játékokat szervez a zentagunorasi ifjúsági klub. A részletekről most a szervezet elnökét, Tari Ádámot kérdezem. Szia Ádám, köszöntelek a műsorban.
1: Köszöntöm a hallgatóságot.
0: Hát Zentagunoroson milyen hagyománya van a falunapi játékoknak? Korábban is szerveztetek már ehhez hasonló rendezvényt?
1: Igen, nem mi szerveztük még, hanem az előző ifjúsági klub, de viszont volt egy pár éves kihagyást. Úgy tudom, hogy 2019-ben volt utoljára megszervezve a falunapi ifjúsági játékok, de viszont mivel idén teljesen megújult a csapat, mi szeretnénk visszahozni ezt a hagyományt.
0: Mire számíthatnak idén a versenyzők? Milyen játékok lesznek?
1: Hát ugye lesznek vízes játékok, kvízek, tehát igazából egy egész napos rendezvényről beszélünk, ami déltől van a gyülekező, és akkor kb. Este 8-9-ig tart. Lesz itt evőverseny, ivóverseny, akkor falunapi barangolás, tehát igazából az egész faluba lesznek kihelyezett pontok. Tehát konkrét részletekről nem szeretnék beszélni, az legyen ugye meglepetés a játékosoknak, de viszont tehát nagyon-nagyon sok játékkal készülünk, vicces játékokkal, érdekes játékokkal, szerintem megéri eljönni.
0: Még egy kicsit beszéljünk magáról a versenyről. Hány fős csapatokat vártok, milyen korosztály, hogy lehet jelentkezni?
1: Fent az internetes oldalon, az ifjúsági klub oldalán, az ifi klub Z oldalon van Facebook oldalunk is, Instagram oldalunk is, és ott igazából az események meg vannak hirdetve. Tehát ugye megvan az egész napos játék hirdetve, meg azon felül ugye este 9-től pedig egy kis esti diszkót szervezünk a játékosoknak, meg szívesen várunk bárkit, aki el szeretne jönni egy kicsit bulizni. Igazából 13 éves kortól 35 éves korig várjuk a játékosokat, és 5 fős csapatokat várunk.
0: Tehát akkor még lehet jelentkezni?
1: Igen, lehet jelentkezni egészen jövő hét kett szerdáig. Most meglássuk, hogy igazából mennyire telítődik az egész. Tehát nagyon remélem, hogy nagy érdeklődést fog kelteni, és gyorsan betelnek a helyek, mert igazából korlátozott számba várjuk a csapatokat, de én nagyon bízom hozzá, hogy teltházas lesz a buli.
0: Egy-két információ morzsát már itt elejtettél nekünk, hogy lesz itt diszkó és egyéb program, de hogy azok, akik nem versenyeznek, hanem csak ellátogatnak a rendezvényre nézőként, őket mi minden várja?
1: Hát ugye ez a pénteki program, ez ugye úgy néz ki, hogy igazából déltől van a versenyzőknek a gyülekező, és akkor ugye az egész nap, de viszont aki csak ki szeretne látogatni, azt is szívesen várjuk. Igazából a játékokat lehet nézni, külön programmal nekik csak az esti diszkóval készülünk, de viszont ugye szombaton pedig a falunap lesz, amikor egész nap igazából programok várják a látogatókat, este pedig az ifjúsági klub keretén belül sörpongot szervezünk, ahol szintén várjuk a csapatok jelentkezését, még tudnak jelentkezni, és igazából ennyi.
0: Így a beszélgetésünk végén mondjuk el még egyszer, hogy hol és mikor lesz pontosan az esemény.
1: Tehát ez augusztus 21-én Zentagunarason a sportpályákon lesz a játékok, a vetélkedők. Ugye az 5 fős csapatokat várjuk, és este pedig a sportpályákkal szemben 9 órától diszkót szervezünk. Oda pedig mindenkit is várunk a játékosokon kívül.
0: Nagyon jól hangzik, remélem, hogy nagy érdeklődés övezi majd a rendezvényt, és sokan jelentkeznek. Kívánom a legjobbakat és jó hangulatot a rendezvényhez.
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ihász Gáborral zárjuk a műsort, hiszen a mozaik végéhez értünk. Az adás azonban megy tovább. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Kucsera Noémivel hallhatnak egy nagyon inspiráló beszélgetést, aki dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült. Majd 16 órától híradó, és ha csütörtök, akkor rádiódiszkó Kis János Manóval itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhoz szán, valamint az interneten. Holnap délelőtt Búzán Zsuzsannával ébredhetnek, érkezik mezőgazdasági témával, de a Szekeres László Alapítvány konduktorképzéséről is szó lesz. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédis Szuzanna, műszaki munkatársak délelőtt Nagy Viktor volt, a folytatásban pedig Sóti Tamás van itt önökkel, a mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást. Találkozunk még!

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 14 óra van.
8: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A szobor visszahelyezését sok helyi is figyelemmel kísérte. Horváth Ákos, a doroszlói kegyhely igazgatója a helyszínen elmondta, a szobor elvitele is, és most a helyére kerülése is felemelő és különleges pillanat mindenki számára. A Szűz Mária szobor felszentelésére szeptemberben kerül sor. Ismét használhatják majd a környék lakói a Majsai híd közelében található közcsapot, amelyet a vasúti fejlesztések miatt korábban el kellett távolítani. A vízvételi lehetőség a Majsai úti körforgalom építésének befejezését követően tér vissza, immár egy biztonságosabban megközelíthető helyre. Góli Csilla Szabadka alpolgármestere egy közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt, hogy a város számára fontos a lakosság ivóvízellátása, különösen azokon a külvárosi területek, ahol még nem minden háztartás csatlakozik a városi vízhálózathoz. Ez elsősorban Maghetes, a vasutas településrész és a környező helyi közösségek lakóit érinti, akik közül sokan továbbra is a közcsapokat veszik igénybe ivóvíz beszerzésére. A városvezetés a körforgalom munkálatainak lezárását követően helyezi vissza a csapot. Az új helyszín kiválasztásánál arra is figyelnek, hogy a vízért érkezők biztonságosan meg tudjanak állni és parkolni. A közcsap így a mai a úti körforgalom elkészülte után ismét rendelkezésére áll majd a környék lakóinak. A szerb légierő Mi-17-es helikoptere csatlakozott a Krájevó melletti Stolovi hegységben tomboló erdőtűz oltásához. A lángok több mint 200 hektárnyi területet érintettek, a magas hőmérséklet és az erős szél pedig nehezíti az oltást. A nehezen megközelíthető terep miatt jelenleg a légioltás a leghatékonyabb. A helikopter egy 3500 literes tűzoltó tartállyal rendelkezik, és egy közeli medencéből veszi fel a vizet. A hadsereg szárazföldi erői az éjszaka a Bujanovac községhez tartozó Breznicában is oltották a tüzet, amelyet időközben sikerült lokalizálni. A határblokkád nem cél, hanem nyomásgyakorlási eszköz, ha nem kezdődnek komoly tárgyalások az Európai Unióval, mondta Négyó Mandića, a Szerbiai Nemzetközi Fuvarozók Egyesületének elnöke. A szerb, boszniai, montenegrói és észak-macedóniai fuvarozók azt szeretnék, hogy a hivatásos sofőrök számára munkájukhoz igazított tartózkodási feltételeket biztosítsanak a schengeni térségben, és ne vonatkozzon rájuk a 180/90-es szabály, azaz, hogy 180 nap alatt csak 90 napnyi időt tölthetnek az EU területén. Mandić szerint szeptember 1-e nem jelent automatikusan blokkádot. Ezen a napon azonban fontos uniós egyeztetés lesz a vízumpolitikáról és a hivatásos sofőrök helyzetéről. A fuvarozók addig megoldást és érdemi tárgyalásokat várnak.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos, meleg időben lesz részünk, a következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet, augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás, szombatig 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatók.
7: Friss hírek minden órában.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
11: 107,1 MHz.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajko, hajko, halaballa, fajn, gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Kucsera Noémi a Szabadkai Zeneiskola gitártanára, aki dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült. Mit jelent számára ez a rangos elismerés, és milyen út vezetett a díjig? A művésznőt a zenepedagógusi hivatásról, a koncertélményekről, valamint a fiatal tehetségek támogatásáról Szabó Hangya Terész kérdezte.
2: Tegeződni fogunk, elsősorban az én koromra való tekintete, másik oldalról pedig azért, mert hogy régóta ismerjük egymást, a föllépések során sokszor-sokszor megcsodáltam a csodálatos játékodat, meg hát hallgatni is lehetett ugye a Pannon TV-ben is, és hát arra vagyok nagyon kíváncsi, és ezt már régóta szerettem volna tőled megkérdezni, hogy hogyan választ egy ilyen fiatal, törékeny, finom kislány gitárt, tehát egy furcsa hangszer választás, mert ugye a zenedében megkérdezik, hogy melyik hangszeren szeretnél játszani, mindenki zongorázni akar, nyilvánvaló, és te mégis a gitárt választottad, amit egy kicsit olyan fiús hangszer, nem?
3: Így van. Ezt sokszor szokták is tőlem kérdezni, de hát a választ magam sem tudom, mivel egyszerűen a gitárnak a hangja, a formája, a kinézete már egész kiskorom óta vonzott, illetve maga, hogy a gitára, a spanyol zene a legjellemzőbb, és egyszerűen ez már egész kiskorom óta belémivódott, mivel édesapám nagyon szerette hallgatni a különböző spanyol dallamokat, és valószínűleg ez már így belémivódott, tehát amikor oda kerültem, hogy válasszak hangszert, akkor számomra ez egyértelmű volt, hogy a gitár.
2: Viszont nem zenés családból származol, ha jól tudom, ugye?
3: Így van, így van.
2: Senki nem zenél rajtad kívül, csak szeretik a zenét a családban.
3: Így van, édesanyám valamennyit zongorázott, de végül nem a zenei pályát választotta.
2: És reméljük, hogy te se fogod megbánni, mert hiszen az eddigi eredményeid azt mutatják, hogy hát...
3: Így van, édesanyám valamennyit zongorázott, de végül nem a zenei pályát választott.

0: ahhoz, hogy ilyen magasságokba el tud jutni. Jó tanár, sok-sok gyakorlás, szorgalom, kitartás, mi kell ezekből?
1: Hát mondhatni, hogy ez egy valóban egy komplex dolog, tehát mindenre is szükség van ahhoz, hogy, hogy valakiből zenész váljon. Hát talán én elsősorban a zene iránti szeretetet emelném ki, mivel ha valakiből hiányzik az a fajta öröm vagy szeretet, hogy gyakoroljon, vagy hogy örömet okozzon az a zene, amit éppen játszik, akkor sokkal nehezebb az út. Valamint ez mellett maga a kitartás, és az, hogy ne adjuk fel az álmainkat, és ami még valóban nagyon fontos mindezek mellett, hogy egy nagyon támogató család vegyen körbe bennünket, mivel egy ilyen úton egyedül nagyon nehéz boldogulni.
0: Ehhez segített hozzá a család, hogy minden szakiskolát és főiskolát és egyetemet soroljuk talán el, hogy mi mindent végeztél el, amiből már diplomád van, de úgy érzem, hogy nincs megállás, lesz itt végképzés.
1: Így van, pillanatnyilag ugye Szegeden fejeztem az alapképzést, majd pedig a mesterképzést, ez mellett pedig elkezdtem párhuzamosan a Szabadkai Zeneiskolában dolgozni, mint gitártanár, és valóban a 3 évig voltam az egyetem mellett tanár is, és ez mondhatni, hogy sok energiát vett igénybe, de nagyon boldog voltam, hogy mindkettőt csinálhatom egyszerre, de így van, a jövőre nézve vannak még terveim a továbbtanulást is illetően.
0: Azt hiszem, hogy a művészetek az egyik olyan ágazat, amelyben nincs megállás, csak fejlődés és előrehaladás, az egy helyben topogás nem jó. És az, hogy tanár is voltál, ez mennyire könnyítette meg a te saját karrierednek az ívét? Mert hogy a tanítványok hozzásegítenek ahhoz, hogy akár a saját hibáidat is jobban vagy könnyebben észrevedd? Nem azzal, hogy rátszólnak, hanem a tanítás közben?
1: Természetesen. Tehát amikor elkezdtem dolgozni, akkor már másképpen láttam úgymond a szakmát is. A gyerekekben észrevettem esetleg olyan hibákat, amit már az elején próbálok, például kéztartás vagy hangszertartás korrigálni, amit mondjuk én lehet, hogy a későbbiekben sikerült, hogy volt rá alkalmam javítani. Ezért próbálok olyan tanár lenni, hogy már a kezdetektől maximálisan arra odafigyelni, hogy a diákok helyesen tudjanak játszani a hangszeren, valamint számomra motiváló, amikor jön egy növendék, és lelkes, és fiatal kora ellenére már órák hosszat gyakorol, és minden óráról boldogan távozik, és mondja, hogy mennyire örül, hogy én lehetek a tanára. Ez számomra rendkívül nagy erőt ad, és motivációt a saját fejlődésemben is.
0: Én ebből arra következtetek, hogy nem vagy szigorú tanár.
1: Nem.
0: De következetes.
1: Így van.
0: Hát szóval meg kell értetni azért nyilván az induló fiatalokkal, hogy a gyakorlás nélkül nincsen eredmény, és azt akármennyire unja, vagy akármennyire vonza a társaság, hogy inkább más csináljon, azért a gyakorlás nem maradhat el. Ugye arról lehet olvasni, hogy a Bartók Béla művészeti karon végeztél, ott volt a diplomakoncerted is, és önálló koncerted is volt. Ez amennyire ki lehet következtetni ebből, hogy ez egy óriási dolog, hogy önálló koncertet is adhattál.
1: Így van. Tehát ez minden művész életében úgymond egy meghatározó pillanat, mivel a tanulmányok során általában rövidebb bemutatkozásokra van lehetőség, de teljesen más, amikor egy teljes este rólunk szól, és egy órán át mi vagyunk úgymond a reflektorfényben. Kihívás is, de egyben egy nagyon szép élmény is.
0: És mondtuk ugye, hogy nincs fejlődés gyakorlás nélkül, de mégis hogyan csiszolódik egy művésznek a művészete, tehát a játékod, mi minden játszik közre a diplomálásnál, a szóló koncerten túl, az, hogy még jobb legyél, és még kiemelkedőbb legyél, és hogy föltűnj a közönségnek is, a tanároknak is, a szakembereknek is.
1: Hát ez is egy összetettebb dolog, de én úgy gondolom, hogy sokban hozzájárul az is, hogy sokat kell hallgatni klasszikus zenét, és nem csak az adott hangszerre, hanem például szimfonikus zenekari műveket, vagy zongora műveket, más elképzelésekben, más előadásokban.

0: adásokat, mivel az is rendkívül inspiráló tud lenni, és utána szintén más új gondolatok is ébrednek például bennem egy-egy ilyen műnek a meghallgatása után.
1: És sokat koncertezel. Lehet olvasni róla, hogy Szegeden, Szabadkán, ugye itt azért azt is el kell mondani, hogy New Yorkban, a Carnegie Hallban is fölléptél. Hát ez egy óriási dolog, ezt nem sok művész mondhatja el magáról, hogy föllépett.
0: Így van.
1: Hát... Ezt szeretnénk egy kicsit részletesebben tudni, hogy került erre sor, és hogyan reagált az ottani közönség.
0: Hát számomra is ez egy hihetetlen dolog volt, mivel ez a, hát még mondhatni, hogy ez a post-covid ideje alatt történt, akkor ugye nem volt lehetőség versenyezni élőben, csak online versenyeken lehetett részt venni, és ugye én versenyszellem voltam mindig is, és úgy éreztem, hogy kipróbálnám magam egy amerikai versenyen, és be is küldtem ugye a videókat, és hát mondták, hogy ugye a legjobbaknak szép jutalmakat lehet elérni, de akkor én még bele se gondoltam volna, hogy én leszek épp a kiválasztott, és egy szép napon érkezett egy e-mail, hogy gratulálnak, és maximális pontszámmal én lettem a győztes, és jutalmul kapok egy lehetőséget, hogy felléphessek a Carnegie Hallnak a színpadán, ami mondhatni, hogy minden zenésznek az álma. Egyszerűen a zene templomának számít zenészkörökben, és valóban akkor még felfoghatatlan volt, hogy ez velem történik meg. Valamint nagyon érdekes volt, amikor sikerült kijutni, és már ott álltam a nagy pillanatok előtt. Mondhatni, hogy egy kis izgalom volt bennem, mivel természetesen a koncertezésnek a velejárója, de akkor csak egy pillanatban eszembe jutott, hogy erről álmodtam egész életemben, és így elszállt minden izgalmam, és amikor kiléptem a színpadra és elkezdtem játszani, egyszerűen magával ragadó volt ez az élmény, hogy telt ház volt, valamint nagyon jó volt, hogy láttam ott édesapámat, aki ott ült az első sorban. A támogatást is éreztem, és amikor vége lett a műnek, nagyon nagy tapsot kaptam, és hát szavakkal leírhatatlan volt az az élmény, amikor lejöttem, és mondhattam, hogy megcsináltam, megtörtént az, amiről a lehető legjobban álmodtam egész életemben.
1: És oda jöttek hozzád illetékesek, szakemberek a koncert után, hogy szeretnék, hogy náluk is föllépj, vagy hasonló, tehát amerikaiakra igen. Gondolok elsősorban.
0: Igen, kaptam lehetőséget, hogy játszak még a New Yorkban a Magyarország főkonzulátusán, és az is egy csodálatos lehetőség és élmény volt. Valamint kaptam még szintén meghívásokat, csak hát sajnos az idő szűke miatt egy washingtoni koncertre már sajnos nem került sor, de mondták, hogy még a jövőben is szívesen visszavárnak, ami számomra egy nagyon felemelő és pozitív élmény, mivel tervezek a jövőben is még talán az Egyesült Államokban is koncertezni.
1: Ami késik, az nem múlik, de nem csak Amerikában koncerteztél, hanem itt Európában is. Hol érezted magad igazán otthon? Szabadkán kívül persze, mi szabadkaiak, hát, Szabadka pártiak vagyunk.
0: Így van. Igazából mindenhol eddig nagyon, nagyon pozitív élményeim voltak, de talán amit kiemelnék a szegedi fellépéseim, mivel ugye ott tanultam, az volt a második otthonnak számított, és valóban nagyon pozitív légkör fogadott ott is.
1: Hát ott már ismertek nyilván, meg a volt tanáraid is gondolom ellátogattak. Azért másfelé is jártál. Tehát a másik oldalon, moszkvai versenyen nyertél, majdnem mindenütt az első helyet kaptad meg. Londonban Golden Classic Music Awards abszolút győztese voltál. Hogyan jutsz el ezekre a hallanak rólad, és meghívnak, ezek meghívásos versenyek, vagy te jelentkezel, és így kerülsz oda, és bizonyítasz?
0: Jelentkeztem ezekre a versenyekre, és hát ugye ezek is még a lezárások ideje alatt történtek, tehát ezért online tudtam részt venni rajtuk, de úgymond én kerestem a lehetőséget, mivel hát ugye, ahogy említettem is, ebben az időben nem nagyon lehetett versenyezni, és ez nekem egy eléggé szomorú volt, mivel a középiskolai tanulmányaim alatt is számos versenyen vettem részt, és ez az egyetemi éveim alatt hiányzott, mivel pont egy magyarországi nemzetközi versenyre készültünk, amikor ezek a lezárások megtörténtek, és akkor tulajdonképpen egyetem sem volt egy ideig, és akkor én így próbáltam minden lehetőséget megragadni, hogy a művészet, a koncertezés, a versenyzés ne szüneteljen.
1: Hát a középiskola legjobb 6 tanulója között lenni, talán köteles is az ilyen tehetségű ember arra, hogy minél többet szerepeljen, és minél többen megismerjék. De azért nagyon érdekes dolog, hogy ez is vajon a járványnak köszönhető-e, hogy YouTube csatornát indítottál méghozzá elég régen. Hát most is fiatal vagy, hát 19-ben még fiatalabb voltál. És mi késztetett arra, hogy YouTube csatornán mutasd meg a művészetedet?
0: Hát úgy gondolom, hogy a mai korban már ez elengedhetetlen része, az, hogy a világban így is meg tudjunk mutatni magunkat. Valamint gyerekkorom óta nagy példaképem Anna Vidovics gitárművész volt, akire mai napig is felnézek, és ugye hát őt a YouTube-on keresztül ismertem meg, és ezért szerettem volna, illetve álmom volt, hogy nekem is legyen egy csatornám, ahol művész videókat tudok feltenni, valamint nekünk ez egy kiváló lehetőség zenészeknek, így meg tudjuk örökíteni a pillanatnyi adott munkánkat, mivel sajnos ugye a muzsika szó az elszáll, tehát nem olyan, mint egy festmény, amit megfestenek és időtálló, de viszont így mi is azzá tudjuk tenni az adott műveket.
1: És akkor te is számolod a lájkokat, illetve nézed, hogy hány követőd van, sokan megnézik a felvételeket?
0: Hát igen, az utóbbi 2 videómnak elég nagy sikere lett, amit nagyon örömmel fogadtam, és boldogsággal töltött el.
1: Ez minek köszönhető? Mert hogy mondtad, hogy a fejlődés az mindenképpen a szemed előtt van, és azt szeretnéd, hogy tovább fejleszthesd a tehetségedet, és nem csak a föllépések, ez idézőjelben mondva, nem csak, hanem gondoltál arra, hogy zeneszerzéssel is foglalkozz?
0: Hát a zeneszerzéssel még nem gondolkodtam, de ahogy mondják, sose lehet tudni, tehát hogyha egyszer megjön az ihlet hozzá, akkor természetesen szívesen foglalkoznák azzal is.
1: Na és a zeneszerzéssel nem, de a diákjaiddal foglalkozol, mert hogy azt mondják a szakértők, hogy egy művész, meg egyáltalán egy sokat tudó ember akkor tud kiteljesedni, hogyha a tudásából tovább tud adni fiataloknak, másoknak, tanítványoknak. Számodra mennyire kedves a tanári pálya?
0: Nagyon, mivel azt szintén kiemelném, hogy amikor itthon elkezdtem dolgozni a Szabadkai Zeneiskolában, nekem olyan volt, mintha hazajöttem volna. Mivel 12 évig voltam itt diák, aztán 2 évre elszakadtam az egyetemre, és aztán jöttem is vissza már, mint tanár, és az egy rendkívül pozitív élmény az, hogy egy ilyen jó közösségnek a része lehetek, tehát ez az egyik legfontosabb dolog. És az mellett maga a tanári pálya is nagyon megtetszett, illetve ott is sikerült elérnünk a növendékemmel egy szép eredményt, ugyanis idén elvittem a Szerbiai Országos Gitárversenyre, és egy nagyon szép második helyezést ért el 94 ponttal, köszönjük szépen, illetve most ebben az évben került meg a mi iskolánkban szervezt meg az országos zenei fesztivált, aminek szintén örültem, hogy mi is a részesei lehettünk, ahol szintén egy második helyet sikerült elérnie, és ez számomra is egy rendkívül jó visszajelzés, hogy tudok bele lelket önteni, szereti, amit csinál, és meg tudtam vele szerettetni a hangszert annyira, hogy még versenyre is szeressen járni.
1: Nagyszerű. Tehát a tanáraid elégedettek veled, a diákjaid elégedettek veled, és a közönség, hogyan reagál a közönség, amikor egy kis fiatal, cingár kislány megjelenik ezzel a nagy gitárral, mennyire szeretik a komoly zenét gitáron hallgatni az emberek?
0: Én úgy gondolom, hogy nagy közönsége van, illetve nagy az érdeklődés is. Amit tartottam 3 évvel ezelőtt egy koncertet a Rajhöl Palotában, mondhatni, hogy szinte teltház volt, és rendkívül jól fogadták. Én úgy vélem, hogy a mai világban igénylik is az emberek az élő zenét, legyen az klasszikus vagy modern, mivel minden a számítógépen keresztül történik, és egyfajta felüdülés is az, hogyha az emberek eljöhetnek egy órára valami más, tehát kiszakadni abból a napi rutinból és a napi teendők közül, úgyhogy számomra rendkívül pozitív élmény volt a közönségnek a fogadtatása.
1: És úgy látom, hogy nagyon-nagyon jó helyre került a Bodrogvári díj, mert nem véletlen az, hogy ilyen szorgalmú és ilyen tehetségű embernek a tudását, elismerik a tevékenységét, és hát azért szeretnék hallani egy olyan, színészektől szokták kérdezni, hogy álom szerep, egy álom föllépésed mi, mert a Carnegie Hall után mit lehet kívánni?
0: Hát természetesen van még sok álmom. Hát talán a legrégebbi álmaim közé szintén még Párizs tartozik, tehát egy ottani szép koncertteremben még álmom fellépni, illetve Európa szerte bárhol, mivel nagyon szeretek utazni is egyben, ezért bízom benne, hogy még eljutunk szép helyekre.
1: Hát ehhez kívánunk neked nagyon sok időt, meg türelmet, meg lehetőséget, mert hogy sokat kell gyakorolni. Köszönöm. És nem véletlen, hogy egész idő alatt itt állt a társad melletted, aki kisegített talán ebben a beszélgetésben is. Azért szerettem volna, hogyha elhozod a hangszeredet, hogy egy kis ízelítőt adjunk mindabból, amit te tudsz. És légy szíves, mondd meg, hogy mit fogunk hallani részben.
0: Erik Satie-tól az első Gnosien című művet fogom eljátszani.
1: Nagyon köszönjük.
0: Köszönöm szépen.
1: Kucsera Noéminak, a Bodrogvári díj nyertesének. Én tanárnőnek nevezlek legszívesebben, mert látom, hogy nagyon szereted a tanítványaidat. Tanárnőnek, hogy ilyen fiatalon, ilyen sok szép eredményt ért még el, és nagyon-nagyon sok ilyen hasonló fellépést, eredményt, tanítványt kívánok, és sok erőt ahhoz, hogy még magasabb szintre fejlesz-e fel a tudását, és élvezze a közönség.
0: Köszönöm szépen!

beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Visszatért a Doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A szobor visszahelyezését sok helyi is figyelemmel kísérte. Horváth Ákos, a Doroszlói Kegyhely igazgatója a helyszínen elmondta, a szobor elvitele is, és most a helyére kerülése is felemelő és különleges pillanat mindenki számára. A Szűz Mária szobor felszentelésére szeptemberben kerül sor. A nyugat-nílusi vírus jelenlétét mutatták ki egy Belgrádban befogott szúnyogban, közölte csütörtökön a fővárosi Gradska Csisztotya környezetvédelmi és környezetfejlesztési szektorának laboratóriuma. A fertőzött szúnyogot a Csukarica községhez tartozó Zseleznik rendező pályaudvarán fogták be. A vizsgálat során a Kulex nemzetséghez tartozó szúnyog egyik mintájában mutatták ki a nyugat-nílusi vírus genomját valós idejű PCR vizsgálattal. A városrendészet arra kéri a lakosságot, hogy a szúnyog csípések megelőzése érdekében használjanak rovarriasztót és szúnyoghálót, valamint lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást a szúnyogok legaktívabb időszakában 19 és 24 óra között. Már a fűtési szezon kezdete előtt emelkedni kezdett több fűtőanyagára Szerbiában. A pellet tonnájáért jelenleg 38-44 ezer dinárt kérnek, miközben a tűzifa ára minőségtől és feldolgozottságtól függően köbméterenként nagyjából 8-12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron nagyjából 26 ezer dinárba került egy tonna pellet, jelenleg ugyanazért a mennyiségért csak nem 42 ezret kell fizetni. A tényleges ár azonban gyártótól, minőségtől és az értékesítés helyétől is függ. A fa ára pedig attól függően változik, hogy méteres, darabolt vagy hasított formában vásárolják, illetve tartalmazza-e az ára kiszállítást. A tűzifa ára augusztus elején ugyanakkor enyhén, köbméterenként mintegy 500-700 dinárral emelkedett, a kínálat és a kereslet ezen a piacon egyelőre stabil. Augusztus 17-e és 19-e között pótolhatják a kísérettségit azok a nyolcadikos diákok, akik igazolt okból nem vettek részt a júniusi záróvizsgán, közölte az Oktatási Minisztérium. Hétfőn anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tesztet. Mindhárom vizsgát 9 és 11 óra között tartják meg. A kísérettségi előzetes eredményei augusztus 20-a csütörtökön reggel 8 óráig lesznek meg, a végleges eredményeket pedig 20 óráig teszik közzé. A harmadik beiratkozási kör a középiskolákba augusztus 24-én és 25-én lesz közvetlenül az oktatási intézményekben.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos, meleg időben lesz részünk, a következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet. Augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás, szombatig 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatók, ezt követően pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, a hőmérséklet többfelé elérheti, illetve meghaladhatja a 35 fokot.
7: Egy óra múlva is.
8: Csak a legfrissebbek.
9: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklata Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 16 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Híradó.
9: Visszatért a Doroszlói Szent Kútra a felújított Szűz Mária szobor. Jelenleg 40 aktív tűz van Szerbiában. A Duna folyamatos és jelentős vízszint csökkenése miatt Románia leállítja a Csernavodai atomerőmű második reaktorát, és a juhokat is megviseli a hőség. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Visszatért a Doroszlói Szent Kútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szent Kútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A Mária szobrot a tervek szerint szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén szentelik fel. Balogh Sára riportja.
10: Gondosan, paplanba bugyolálva érkezett meg a Szűz Mária szobor a Doroszlói Szent Kútra. Miután leemelték a járműről, elkezdődött a művelet legizgalmasabb része, a szobor helyreállítása. Hosszú és precíz munkára volt szükség az elhelyezésénél, minden centiméter számított. Végül sérülések nélkül illesztették a helyére a Mária szobrot, amelyet a Szabadkai Restauró Művészeti Műhelyben restauráltak. A munka során kiderült, hogy a szűzanyát és a kis Jézust ábrázoló szobrot az elmúlt 165 évben összesen 35 festékréteg borította. Ezek eltávolítása a restaurálás egyik legösszetettebb feladata volt, hogy felszínre kerülhessenek az eredeti színek és részletek. Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor.
11: Tulajdonképpen 6 hónapnyi munka van itt mögöttünk. Ez egy elképesztően türelmes, tényleg kitartó munka, nagyon nagy alázat kellett hozzá, nagyon óvatosan csináltunk mindent, kétszer meggondolva, hogy mit alkalmazunk, mit nem, folyamatosan dokumentáltunk, amelyből nyilván majd szeretnénk publikálni, kiállítást szervezni, bármit, és igazából ilyen négyen dolgoztunk igazából magán a szobron, illetve hát a posztamensen is, mert ugye a posztamens is restaurálásra került, és hát van még itt egy néhány feladat, amit majd itt a szentelésig el kell végezni, de tulajdonképpen maga a szobor restaurálása az úgy most nagyjából 99%-osnak mondható.
10: A szobor palástjának, ruházatának, koronájának és az alatta található bársony résznek is visszaadták eredeti színeit. A szobor visszahelyezését Horváth Ákos atya lélegzett visszafojtva követte.
12: Történelmi esemény szemtanúi lehettünk ma itt a Szent Kúton.
0: A Szűzanyi soha nem hagyta még el a Szentkutat az ideérkezése óta, 165 éve, és amikor februárban búcsút vettünk tőle, akkor is összeszorult a szívünk, de most is, amikor kaptuk a telefont, hogy beért a faluba, akkor felzúgtak a kegytemplom harangjai, és az a feszült várakozás volt bennünk, hogy hazajött. Hazajött, akit fél évig hiányoltunk, és elképesztő érzés volt. Tehát ez az ilyen feszült várakozás volt az egész közösségben, aki kijött most megnézni a szobrot, és amikor pedig a leleplezés megtörtént, hát akkor szem nem maradt szárazon, ha ezt így szabad mondanom.
10: A szobor helyreállítását több helyi is figyelemmel kísérte. Meghatódva nézték végig, hogy ismét visszakerült a magyarok nagyasszonyát ábrázoló szobor. Koncz Ferenc Doroszlóról.
6: Különösen örülök, hogy sorra került a Mária szobor restaurálása, talán az egész vajdaság zarándok népének örömére, úgyhogy én is nagyon örülök még egyszer, hogy sikerült végrehajtani ezt is.
10: Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, a doroszlói Szentkúton ezentúl méltó viseletben pompázik, fején 24 karátos arannyal borított bíbor koronával, bíbor ruhában, aranyszegélyes kék lepellel. Az időjárási viszontagságoktól egy vízlepergető réteg és a doroszlóiak ajándéka egy baldahin védi majd.
9: Jelenleg 40 aktív tűz van Szerbiában, a legsúlyosabb helyzet pedig a Králjevo feletti Stolovi hegységben és a Deliblati homokpusztán alakult ki. A szárazság, a magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen nehezíti a védekezést, a Stolovi hegységben pedig több mint 200 hektáron égett a fű és az alacsony növényzet. Rózsa Krisztina összefoglalója.
8: A Deliblati homokpusztán továbbra is a gócpontok oltásán dolgoznak. Bojnik környékén mintegy 300 hektár erdő és alacsony növényzet égett le, de a tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. A Bujanovac községhez tartozó Breznicában is pusztított a tűz, ezt szintén sikerült lokalizálni, a környékbeli házak nem kerültek veszélybe. A Stolovi hegységben a tüzet még nem sikerült lokalizálni, bár a helyzet javult az éjszakához képest, mivel elállt az erős szél. A lángok főként az alacsony növényzetet érintik, az erdők jelenleg nincsenek közvetlen veszélyben. A tüzet a földről és a levegőből is oltják, a szerb hadsereg Mi-17-es helikoptere pedig 3500 literes víztartállyal segíti a védekezést, nyilatkozta Nikola Petrić, a Szerbia erdői vállalat munkatársa. A Stolovi hegységben a tüzet még mindig nem sikerült ellenőrzés alá vonnunk, amit elmondhatunk, hogy jelenleg a tűz frontja, ahogy mondanám, két irányba vált szét. Az egyik front a Stolovi hegy csúcsáról nézve nyugat felé, az Ibár folyó völgye irányába húzódik, és jelenleg ott valamivel nyugodtabb a helyzet. A nagyobb tűz a Stolovi hegység déli oldalain van, a Sosanica település feletti részen, amely 2-3 nappal ezelőtt volt aktuális. A település nem ért el a tűz, azon a részen sikerült megfékezni, de ezért észak felé, vagyis a Stolovi hegy csúcsa felé terjedt tovább. Amikor az illetékesek tüzet észlelnek, akkor az erdészek azonnal a helyszínre vonulnak, értesítik a tűzoltókat, majd közösen határozzák meg az oltás módját. Szükség esetén helikoptereket és további egységeket is bevonnak. A veszélyeztetett területeket fokozottan ellenőrzik. A tűzveszélyes időszakban kiemelt figyelmet fordítanak az erdőkre és a látogatókra, mondta Gordana Jancsics, a Szerbia Erdői Vállalat erdészeti és környezetvédelmi szektorának vezetője. A szakember szerint azonban a tűz eloltása csak a kezdet. A károk felmérése és a helyreállítás több évig is eltarthat, egyes esetekben pedig akár egy teljes évtizedre is szükség lehet az erdő eredeti állapotának helyreállításához. A helyzet, ahogy látjuk, a szárazság szempontjából is szélsőséges, és a legnagyobb probléma az, hogy fúj a szél, ami a tűz oltása során a legnagyobb nehézséget okozza. Fokozott ellenőrzést végzünk az erdészetünk őrszolgálatának részéről, amely jelenleg 511 erdő őrből áll. Emellett pedig mérnökeink is jelen vannak a terepen, és fokozottan ellenőrzik a veszélyeztetett területeket. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy az erdőkben fokozottan figyeljenek, ne dobjanak el cigarettát vagy más olyan tárgyat, amely tüzet okozhat. A Szerbia Erdői Vállalat szerint az idei fűtési szezonra elegendő tűzifát biztosítanak. A kitermelés mennyisége az átlagos éves szinthez igazodik. A tűzifa ára 2022 óta változatlan, a kitermelés helyszínén köbméterenként 5269 dinár áfával együtt.
9: A Duna folyamatos és jelentős vízszint csökkenése miatt Románia leállítja a Csernavodai atomerőmű második reaktorát. A kieső energiatermelést elsősorban importból pótolják, közölte a Nukleár Elektrika állami energetikai vállalat. A kettes blokk leállításának folyamata csütörtök reggel kezdődött. A reaktor átlagosan 687-100 megawatt teljesítményt biztosított, ezt a kiesést a román hatóságok elsősorban külföldről vásárolt villamos energiával kívánják pótolni. A Csernavodai atomerőműben két reaktor működik, amelyek együttesen Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét biztosítják. Az első blokk már korábban leállt a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, így a második reaktor lekapcsolásával az ország átmenetileg teljesen kiesik az atomenergia termelésből. A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak. A juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A tenyésztők az utóbbi időszakban inkább kora reggel terelik ki az állatokat, napközben pedig igyekeznek árnyékos helyet és ivóvizet biztosítani számukra, a lehetőségek azonban korlátozottak. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
12: A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökken a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Balázs Tibor tenyésztő.
13: 40 fokos meleg, ami ránk jött, az főleg az idén hosszú szárazságban. Főleg néhova, míg a meleg az nyáron szokott melegni, de hogy ennyi ide már eső nékű, tehát lássuk a mutassa kép saját magát, hogy ki vannak a legelők égve. Na, most az egyedül egy jó, az sok rosszba, hogy a birka az nagyon szereti a szárazságot. Sőt, akármilyen rossz idő van, csak szárazság legyen. Ő neki nem számít, hogy a jászol az meg van pakolva, nem, csak ő szárazság legyen, akkor nem fogja a sántaság, meg az egyéb betegségek. Tehát most már még, amilyen most az időjárás, most már azért kezd meglátszani amik idősebb birka, vagy amik jobb bárát nevet, azok már azért kezdik követelni a plusz etetést, ami nagyon nehezen megoldható, mert tudjuk, hogy a télire valót is alig-alig tudjuk beteremteni, locsolás nélkül ebben az időszakban.
12: A takarmányhiány miatt többen már most a kukorica silózásra hagyatkoznának, ám a táblákon a tengeri nagy része már feladta a harcot a forrósággal szemben. A száraz száron alig akadt cső, ami igazi tápértéket adna. A gazdák próbálják szakaszos legeltetéssel beosztani a megmaradt zöld felületet, de ezt a szabályt kevesen tartják tiszteletben. A rossz kondíció és a tápanyag hiány az ellésre is negatív hatással lesz a tenyésztők szerint. A vemhes anyajuhok tápanyag és energia hiánya ugyanis súlyosan veszélyezteti az ellés biztonságát és a magzatok fejlődését. Csökken a bárányok születési súlya és ellenálló képessége, az anyánál pedig anyagcserezavarok léphetnek fel. Az egyik legégetőbb probléma azonban továbbra is az itatás megszervezése a kiszáradt határban. Fehér Csaba a tenyésztő.
14: Az itatást egyetlen egy helyen tudjuk megoldani, de szinte ott is veszekedve kell itatnunk, mert mindenki, aki bemegy elsőbe, az ott szeretne maradni, ott árnyék is van. És akkor a kanisai helyi közösséget próbáltuk már ez véget többszörösen is kérni, hogy valamit próbáljanak, hanem is útkutakat, de bár hogy több helyen le tudnának menni ezen a Tisza-Duna kanálison a birkák inni, de sajnos sose mifelénk hajlanak.
12: A juhtenyésztők abban reménykednek, hogy a közelgő ősz hoz némi csapadékot és enyhülést, máskülönben a kényszerű kiegészítő etetések miatt a téli takarmánytartalékok már a hideg hónapok beállta előtt elfogyhatnak.
9: A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Több tábor is zajlik Vajdaságban, például Palicson és Magyarkanizsán, és ismét megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyarkanizsán. Jönnek a részletek. A tudományok világával, különböző kísérletekkel és a helyi történelemmel ismerkedhettek meg a gyerekek a kisokos táborban Magyarkanizsán. A kezdeményezés idén új tartalommal bővült, hiszen a szervezőkhöz csatlakozott a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ is. A közös munka középpontjában ezúttal a digitális írás tudás állt, a program pedig szeptembertől rendszeres foglalkozásokkal folytatódik. Korom Sarolta tudósít.
15: A kisokos tábor ötlete tavaly azzal a céllal született meg, hogy a gyerekek olyan területekkel is találkozhassanak, amelyekre a hagyományos tanórákon sokszor már nem jut elegendő idő. A táborban a tudományokat nem csak tankönyvekből ismerhették meg a gyerekek, hanem saját maguk végezhettek kísérleteket, megismerkedhettek az emberi testtel, és a helyi történelem érdekességeit is felfedezhették. Kriska Blanka.
16: Nagyon szeretem ezt a tábort, és rengeteg izgalmas program van, és mindig nagyon élvezem a programokat, új dolgokat kipróbálok, és például rengeteget kísérleteztünk, padeloztunk, majd megyünk minigolfozni, mindent kipróbálunk.
15: A szervezők szerint éppen a játékosság és a gyakorlati tapasztalat az, ami igazán közel tudja hozni a gyerekekhez az új ismereteket. A kisokos idei programjába ezért már a digitális világ is bekerült. Kriska Szilvia, szervező.
17: Kiegészítettük egy újabb, fontosabb programmal, a természettudományok, történelem és egyéb aktivitások mellett, hogy fontos szerepe legyen a táborban, fontos szerepet kapjon még a közösségi média, az internet veszélyei és annak használata, valamint hogyan tudják a gyerekek ezen veszélyektől megvédeni magukat, valamint egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia, hogy hogyan fogják tudni ezt a gyerekek alkalmazni ennek az előnyeit a mindennapi életben.
15: A kezdeményezéshez idén a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ is csatlakozott. Az együttműködés célja, hogy a digitális eszközhasználat mellett a tudatos és biztonságos internet használatra is felkészítsék a gyerekeket. Pósa Varjú Léna, az intézmény igazgatója.
18: A mai műhely munka, amely az internetbiztonság és a mesterséges intelligencia felelősség teljes használatának témáját dolgozza fel, egyben intézményünk, a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ Digitális Írástudás a Korszerű Iskolában című projektjének a nyitó programa is. A program szeptembertől folytatódik, községünk alsó tagozatos tanulói heti rendszerességgel vehetnek részt a digitális világfoglalkozásokon, emellett két pedagógusoknak szóló digitális kompetenciafejlesztő továbbképzést is szervezünk.
15: A digitális készségek fejlesztése az önkormányzat szerint is fontos része a korszerű oktatásnak. A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy a gyerekek már fiatalkorban megtanulják tudatosan használni a technológia adta lehetőségeket. Újvári Zsombor, a Magyarkanizsai KKT elnöke.
19: A 21. században a digitális technológia előretörésével, azt lehet mondani, hogy szinte mindennapjaink részévé vált, akár a mesterséges intelligencia, vagy akár a számítógépes, szoftveres applikációk használata, és nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek tudatosan használják a következő évtizedekben is, ugye ez meg fogja határozni az életünket, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mi az, amit megosztanak, milyen információt osztanak meg magukról.
15: A projektet a tartományi, oktatási, jogalkotási, közigazgatási, nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatja.
9: Zajlik a 12. palicsi nyári napközi a helyi általános iskolában. A résztvevő gyerekeket a kézműves foglalkozások mellett labdajátékok és számháború is várja. Idén először népzenei és néptánc foglalkozásokat is szerveztek számukra. A napközi a júniusi két hét után augusztusban újabb két héten át várja az általános iskolás gyerekeket. Balázs Zita riportja.
20: A napközi sok gyermek számára évek óta a nyári szünet egyik visszatérő programja. A közös játék és a barátkozás mellett a kézműves foglalkozás.
9: Gyerekeket, Balázs Zita riportja.
20: A napközi sok gyermek számára

0: ilyen papírból, meg szoktunk fára mászni, meg karkököket csinálni, meg volt körömfestés, meg volt tetkó, meg volt arcfestés, meg volt körömfestés.
1: A kreatív foglalkozások mellett a mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek a napköziben. A kisebbek leginkább a játszótéren töltik az időt, ahol hintáznak, játszanak és beszélgetnek egymással. A nagyobbak inkább a sportpályát választják, ahol többféle sportágban is kipróbálhatják magukat. Közülük minden évben a métázás bizonyul a legnépszerűbbnek. Márton Olivér, a sportjátékok felelőse.
2: Többnyire métázni szoktunk, valamint foci is szokott lenni, és a későbbiekben az uzsonna után számháborúzni szoktunk.
3: Elmeséled kérlek, mi az a méta?
2: A méta az, hát a baseballhoz hasonlítanám. Annyi az egész, hogy van két csapat, és körbe van rakva a pálya, és ütővel kell a labdát elütni minél messzebbre, és körbefutni a pályát.
1: A gyerekek a kézműves foglalkozások során kizárólag természetes alapanyagokkal dolgoznak. A táborvezetők számára fontos, hogy a kreatív tevékenységek mellett a környezettudatosságra is felhívják a figyelmet. Ennek köszönhetően a gyerekek már egész fiatalkorban megtanulhatják, hogy a természetes anyagok használatával ők is sokat tehetnek környezetük védelméért. Márton Kovács Tímea, táborvezető.
4: A gyerekekkel továbbra is kézműveskedünk, természetes anyagokkal dolgozunk, bőr, csuhéj, gyapjú, papír, agyag. Az elkészített termékeket hazaviszik, és nagyon nagy sikerélményük van benne, mert még otthon is büszkélkedhetnek vele.
3: A táborvezetők miért tartják fontosnak, hogy ilyen természetes anyagokkal dolgozzanak a gyerekek?
4: Fontos nekünk a hagyományőrzés, tehát hogy azért visszavigyük egy kicsit a gyerekeket a régmúlt időkbe, hogy mivel is foglalkoztak az őseink.
1: A napközi egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekek a nyári szünetben tartalmasan töltsék az időt, miközben új dolgokat is kipróbálhatnak. A szervezők szerint a közös programoknak köszönhetően a gyerekek nem csak élményekkel, hanem új ismeretekkel és barátságokkal is gazdagodnak.
5: Sport. Ismét megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábtenisz bajnokságot Magyar Kanizsán. A tornára ebben az évben neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyar Kanizsa önkormányzata támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek majd. Fejős Ornella tudósít.
6: Minden nap délután 4-től folynak a csoportmérkőzések a Magyar Kanizsai Tiszaparton. A felnőttek 6 csoportban versenyeznek, a legjobb 16 páros jut tovább a rájátszásba. Sokan évek óta visszajárnak a versenyre. Lipták Csaba már a kezdetektől részt vesz ezen a megmérettetésen.
7: Többször megnyertük ezt a versenyt, meg testvéremmel, Lipták Zsolttal, meg közben még játszottam másik párossal, és ővelük is helyezést értem el, és nyertünk is. Hát van itt ilyen örök ranglista, ott első vagyok egyelőre, de én nagyon szeretném, hogy a fiatalok lennének most már előbbre, hogy ők is megszeressék ezt a sportot.
6: A lábtenész egy látványos és dinamikus sport, amelyhez jó labdaérzék, gyorsaság, ügyesség, koordináció és koncentráció szükséges. A játék kéz használata nélkül történik, főként lábbal és fejjel. A cél, hogy az ellenfél ne tudja visszaadni a labdát. A versenyre legtöbben Magyar Kanizsáról és Zentáról neveztek be. Dobó Rudolf, szervező.
8: Ha számokat akarunk mondani, akkor múlt évben 23 nevezőnk volt, idén ez 26, úgyhogy nőtt a nevezőszám, ennyi nevezőnk még nem volt, úgyhogy ez pozitív, tehát a csapatoknak a száma évről évre növekszik, amit nagyon jól látni. A nézők száma is ugyanebben az ütemben, talán még jobban is növekszik itt a strandon.
6: A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton tartják, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső, mindent eldöntő győzelmi meccset. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek.
5: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos, meleg időben lesz részünk, és a következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet. Augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás. Én köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Dédics Szuzanna várja önöket friss hírekkel. További szép napot kívánok, a viszonthallásra!

0: lakossági magyarságot érintő témák,
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport
5: a 107,1 MHz-en,
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: take this anymore.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
8: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
6: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
6: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Peppino Gagliardi mindig is büszke volt nápolyi származására. Nagyon sokszor énekelt az ottani nyelvjárásban, ahogy hívják azok, akik onnan származnak. Az olaszok egyik nagy kedvence, aki 1972-ben és egy évvel később is második lett a Sanremoi Dalfesztiválon. Az említett években Nicola di Bari és a nemrég elhunyt Peppino di Capri szerzeményei diadalmaskodtak. 72-es dala volt a Mint a violák, amelyet sokan Szécsi Pál tolmácsolásában ismerhetnek magyarul. Most az eredeti fog felcsendülni, és persze meg annyi szép felvétel Nápoly egyik legismertebb fiától. Peppino Gagliardi énekel.

tu bambina ragazzina hai portato via.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 18 óra 46 perc.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A lemez forog tovább.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A régi zenék hullámhosszán.
7: A régi zenék hullámhosszán.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
4: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 19 óra 21 perc.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
2: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
3: a dal most neked szól.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es,
1: a 70-es, a 70-es
2: és 80-es, és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Rádió diszkó.
3: Oké.
4: A lemezlovas, Kis János.
2: Illetve szerénységem, Manu.

Szép estét kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Ismét elindult a rádiódiszkó innen a megszokott helyről a stúdióban, a Szabadka Magyar Rádió stúdiójából, mert ha azért hangsúlyozom ezt ki, mert a múlt csütörtökön szabadtéri rádiódiszkó előadásnak lehettetek a részei, látogatói, hallgatói, a néhai palicsi Amfora Lemezklub terasszán. Elég szép számban összejöttetek. Aki nem volt ott, tehát kérdezze meg azokat, akik ott voltak, hogy mit veszítettek, és most már megsúgta nekem egy kismadárod, nincs kizáró, szeptemberben egyet ráduplázunk át, ugye azokat, akiket a sárga irítség eszik, a továbbra is papálja őket. Jó magam, Kis János Manna vagyok, technikai munkatárs, egy hölgy, mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Szlaszki Csilláról van szó, és egészen este 10 óráig helyidő szerint együtt lehetünk. 0-66-36-36-33, ez az elérhetőség, SMS-ben, a Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban jelentkezzetek. És milyen volt a csütörtök estére élő rádiodiszkó adás? Hát tulajdonképpen még a bevezetőség volt olyan, mint megszokott, kicsikét más volt, és ez volt az első felvétel, amire az első tánclépéseket megtettétek, amire megdobban minden magyar szív. Ez a magyar tánc.

Nos, a nagy buli annak idején tulajdonképpen csütörtökön volt a múlt héten, de az első zenekérés már is itt van, amivel szeretik kedveskedni a Rádió Iszkó mai hallgatóinak. Peter Antal Szabadkára jelentkezett, emlékszek, ott voltál te is, kedves Antal, csütörtökön. Remélem, hogy jól érezted magad. A Granada című felvételt szeretnéd meghallgatni. Elhangzott ez is a csütörtöki rádiódiszkó adásában. Lehet, hogy onnan az ötlet. Az előadója Luisa Fernández.

Egy olyan felvétel következik, ami a néhai, főleg a szabadkai diszkoklubok fénykorában volt meglehetősen népszerű, mert arról a napról szólt, arról az estéről, amikor a diszkoklubok gőzerővel, de teljes kapacitással működtek. Tudjátok, melyik napról lehet szó? Ez a szombat. Egy olyan felvétel következik, ami soha nem volt listaszám, toplistákra nem került fel, de nálunk Szabadkán, főleg az Aquarius lemezklubban meglehetősen népszerű volt. Miért? Azért, mert ilyen a ritmusa, a címe is a szombatról szól, mert a dalcíme Saturday.

A következő zeneszáma, amit teljesíteni fogok, mint zenékérés, már egy pár napja tartozzok egy állandó hallgatónak, aki a piacon kapott le rám, és arra hivatkozott, hogy a műsoromban hallott egy zeneszámot, nem ismerte korábban, de tetszik neki. Manhattanről van szó, legalábbis körülírtuk, megbeszéltük, hogy melyik is lett az a zeneszám. Nagyon bízom benne, hogy erre a Manhattanre gondolt.

Következik egy felvétel a csütörtök esti múlt heti rádiodiszkó műsora alatt. Meglehetősen nagy sikert aratott, sőt, volt a hallgató is, látogatok oda, és azt mondta, libabőrös lett tőle. Pedig tulajdonképpen ez egy olyan felvétel, olyan zeneszám, amiben beleszólt a mesterséges intelligencia is, és hogy lehet kötődni a nosztalgiához? Hát úgy, hogy ahogy szoktam mondani, illetve eddig már egyszer-kétszer mondtam is, hogy a szövegét valahol az 1800-as évek első felében írták, illetve írta Petőfi Sándor, és az már igen rég volt. Miről is van szó? Hölgyeim és uraim, úgy, hogy ahogy szoktam mondani, illetve eddig már egyszer-kétszer mondtam is, hogy a szövegét valahol az 1800-as

A következő zenekérés, amit teljesíteni fogok, a jövőben érkezett, méghozzá egészen Ausztráliából, a világ másik végéről, ott már péntek hajnal van, körülbelül a fél öt körül járhat az idő, és ez annyiból jó hír, hogy ma este, kedves rádiodiszkó hallgatók, a műsor után nyugodtan lefekedtek, nyugodtan alhattok, ma éjjel biztos nem lesz itt a világ vége, hiszen még pénteken is forog a világ, Ausztráliára a bizonyíték. Georgi mindenkit üdvözöl, egyben a Facebookos Manó fanklub tagjait is, mert ilyen is létezik, nem én csináltam, de mit mondjak, hazudjak, hát legyezi a hiúságomat. Amit szeretem meghallgatni, ez egy Peter Griffin felvétel, méghozzá a Pókemberről szól, ez a Spider-Man című felvételnek a hosszú változata. Milyen is a Pókember? Hát az én koromban egyre több Pókember mozog az utcán. Miért is merem ezt mondani? Hát kezdünk lábunk egyre vékonyabb, a pocakunk egyre nagyobb, és ha meghalljuk az anyósunk hangját, akkor már a plafonon vagyunk.

A következő zeneszámot Tibor kérésére, aki üdvözli a Sládió Diszkó hallgatóit, fogom lepörgetni. A Cher dalának a címe Believe, hinni valamiben, illetve valakiben.

A Puszta Mérgesi Csipet csapat is jelentkezett, üdvözlet a rádiódiszko hallgatóinak, és egy állandó rádióhallgatónak, rádiódiszko hallgatónak, név szerint Juhász Pityunak szeretnének kedveskedni a mai műsoron keresztül egy zeneszámon. Most kedves Pityuk, valahogy kicsikét irigyellek, jó érzés lehet, ha a Csipet csapat gondol rád, ha többen nem is legalább egy zeneszám erejéig. A felvétel, a zeneszám 1981-ben jelent meg, és miért ez a zeneszám fog következni? Mert ez megmutatja, hogyan kell rádióműsor vezetni. A dal címe Radio 2000, Rádió 2000.

Egy újabb pörgős felvétel következik Virág Debi hallgatón kérésére, üdvözletve mindenkinek egy verőfényes nyári napról, mindamelyen a mai nap is volt, meg az előző napok valamennyie. A Hey Ya Hey Sunny Day című felvétel következik Virág kérésére, Ricky King.

És a mindennapi felvétel következik. Emlékszek annak, amikor megszereztem ezt a lemezt, nagy lemezben szereztem meg, egy koncertfelvételről volt szó, annak idején sok kritikus azt mondta, hogy minden idők legjobb koncertfelvétele, hát abban lehet vitatkozni, mert tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki ilyen véleményt mondjon, mindent kellene, hogy ismerjen, na mindegy, ezzel most nem vitatkozok. 21,5 perces volt a zeneszám, háromszor leengedtem az első este, úgyhogy tulajdonképpen több mint egy óra hosszát, csak a Get Ready szólt a Railroad nevű együttestől, most a rövidített változata következik, mert olyan is létezik, és a zeneszámnak az az érdekessége, hogy az együttes frontembere, a dobos, aki egyben énekel is, és ez a bevezető része a koncertfelvételnek.

Most, aki kedvel az igazán jó koncertfelvételeket, merem ajánlani, hogy hallgassa végig a koncertváltozatát ennek a zeneszámnak, hiszen minden hangszer megkapta maga szóló részét, vagy közösen fejezték be a zeneszámot. Kovalcsik József az állandó rádiódiszkó hallgató közé tartozik. Szép estét kíván mindenkinek, egy Lian Ross felvétellel szereti feldobni a csütörtök estét mindenkinek, aki velünk van. Ez a Saturday Night, szombat este, szombat éjszaka című zeneszám.

Nos, kedves hallgatók, elképzelhető, hogy egy kevésbé ismert felvétel következik a Rádió Diszkó mai adásában, de ha már nekem megvan ez a felvétel, ez a zeneszám, akkor nagyon elképzelhető, hogy másnál is meg lehet, de a kevésbé ismertek közé tartozik az arab tánc, mert ez a dalnak a címe, illetve ahogy ők mondják, Arabian Dance.

Mai műsorédőnek első órának a vége felé járunk. Egy állandó hallgató kérésére következik egy Blue System felvétel, melynek a címe, lényege, hogy az én ágyam az túl nagy. My bed is too big.

Olyan zenekérés fog most teljesíteni, mert korábban befutott néhány műsorral korábban, akkor azt ígértem, hogy ha nem felejtem el, legközelebb magammal hozom ezt a zeneszámot, ezt a felvételt, melyik dalról is van szó. Hát tulajdonképpen ez eredetileg egy Santana felvétel, de nem Santana változatában fog most meghallgatni József kérésére a Jingo című dalt.

Vidám hangvételű pörgős felvétel zeneszám következik. Témája a napfény, a napsugár, eredetiben így hangzik, A Little Sunshine Song.

Az ennek érés Viber oldalunkra futott be egy dicséret keretében, ezt be kell olvasnom. Köszönjük, hogy a múlt héten ott lehettünk személyesen a Rádió Diszkó élő műsorán. Rengetegen voltunk, és mindenki táncolt, mindenki jól érezte magát. És köszönjük, hogy a határokon átívelve is összekötöttétek a magyarokat, és hogy a hangotok sok otthonba eljut. A műsorotokkal nem csak szórakoztattok, hanem közösséget is teremtetek, amelyhez a jó érzés is tartozik. Köszönet a Szabadka Magyar Rádiónak és a műsorvezetőnek, hogy egy ilyen műsor létrejött. Aláírás Orsi, Manyi hölgyem és Szilvi. A zenekérésük viszont így hangzik: egy aranynaplemente az égei tenger fölött.

Hozzánék Érés Ervin aláírása futott be, üdvözlet a rádiódiszkó hallgatóinak, erőt, egészséget, de mindenkinek Petri Kóli felvitelét szereti Ervin meghallgatni, ez a Technological World című zeneszáma.

Szabó Laci Palicsa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, ő az az ember, akinek annyi díszhala van, hogy piacra is jut belőle, és zenei kérése is van a Lacinek, így hangzik, Snap-től a Rhythm is a Dancer című dalt szeretné meghallgatni.

Az a kérés Mannyi aláírása futott be. Üdvözlet mindenkinek, egy Joy felvételt szeretne meghallgatni. Most kedves Mannyi, rám biztos a választás, van miből válogatnom. Nézzük, mi is van itt a Joy-tól. Legyen akkor ez a felvétel, ez egy angol közmondás, hogy forever and a day, mindörökké plusz még egy nap, mert az angolok azt szokták mondani, hogy valami nagyon tetszik, szeretnék, hogy mindörökké tartson, és plusz még egy napot, hogy mire kell ez a még egy nap. Sokat gondolkodtam rajta, megvan a megoldás. Ha egyszer a mindörökké véget ér, akkor egy nap pihen, és utána újra kezdhetjük az egészet.

István és Gizella Adar Jánról jelentkezett az állandó rádiódisz hallgatók közé. Tartoznak, üdvözlet mindenkinek, és a Magazin 60 nevű együttes egyik felvételét szeretné meghallgatni a mai műsorban, méghozzá pont ezt.

Kellemes szép estét mindenkinek, alájáros nincs, csak ez áll benne. Berlint felvételét meg lehetne hallgatni a Rádió Diszkó mai műsorában. A dal címe Journey to the Moon, egy kirándulás a Holdra. Hát, ha jól emlékszem, valahol a 80-as évek közepe táján jelent meg ez a felvétel, és most következik.

János Debrecenből jelentkezett. Szép estét mindenkinek, és egy Lian Ross felvétellel szereti feldobni a rádiodiszkós hallgatóknak a csütörtök estét. A Fantasy című dalt választotta.

Laci Zentára jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, ő is ott volt a múlt heti csütörtöki rádiódiszkó élő adásán. Palicson, jól érezte magát, külön zenekérését, kedves Laci, nincs, de örülök, hogy jól érezted magad. Következik egy zeneszám, úgy csütörtökön nem ment le, mert a rádiódiszkó két óra hosszás, 120 percbe annyi fér bele, amennyit hallottatok. Ez akkor nem hangzott el, majd most.

Antal Csipa nagyon messziről jelentkezett, a sarkörön belül tartózkodik valahol Norvégiában, hallgatta a rádión keresztül a múlt heti rádiodiszkó előadást, nagyon tetszett neki, és most van zené kérése, Labjondától a homokvihar, a Sandstorm.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Rádiódiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de ahogy szoktam mondani, már korábban is találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ezen a hullámhosszon 14 órától a Slágergyár című műsor lesz hallható. Ott is lesz zenei kéréseket küldeni a megszokott SMS, illetve Viber oldalra. Most kivételesen ez az eheti Slágergyár kicsit rövidebb lesz, mert 19 óra körül a rádió bekapcsolódik a Szent István napi rendezvény élő közvetítésébe, de bízom benne, hogy addig is velem lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, egy hölgy, aki mosolyogva üdvözöl benneteket. Szlacki Csilláról van szó, de maradjatok hallótávolságban, mert továbbra is megy az adás ezen a hullámhosszon. A zenei válogatás következik a reggeli műsor kezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Mára tőlem ennyi. Szevasztok! Jó éjszakát!

0: 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül. Hi-ho, hi-ho.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett. A 80-as évek

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.